Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Show is hot out here. No, I don't mind though.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
1: Jó reggelt, Nagyvárad! Kezdetét vette egy újabb hét és nap, és így persze itt van újra a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztője, a Reggeli Plusz is, ahol hosszú Sanyi lesz itt veletek 7 óráig, aztán onnantól csatlakozik hozzám Balázs Anita, akivel egészen 8 óráig sok-sok érdekességgel várunk majd benneteket itt a 89,6-on, és a legjobb zenéket is fogjuk adni hozzájuk természetesen, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani ezúttal is az elkövetkező 2 órában.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

6 óra 8 perckor kívánok kellemes ébredést minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk Ámplusz FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. A nosztalgia felütése minden generációnak mást jelent, és gyakran elhisszük, hogy az idő megszépít mindent, és minden rossz filtere színesebbé válik az idő előre haladásával. Érdekelne is ennek kapcsán, hogyha nosztalgiázni akartok ti, melyik zeneszámot hallgatjátok a legszívesebben. Erre természetesen most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig szállítom most is a legtöbb

Virágos, szép napot, Nagyvárad, ez itt ismét a reggeli plusz, a mikrofonnál 8 óráig hosszú Sanyival, és veletek persze, kedves hallgatók, köszi szépen, hogy itt vagytok, és ha már így alakult, faggatózok is nálatok. Ma azzal kapcsolatban várom a hozzászólásaitok, hogyha nosztalgiázni akartok, ti melyik zeneszámot hallgatjátok a legszívesebben. Nos, sokak számára a 70-es, 80-as évek jelentik talán azt az időszakot, amire már egyértelműen nosztalgikusan lehet visszagondolni. A korszak állami lemezkiadásai és rádiós játszási adatai, valamint a közönség siker alapján a 70-es és 80-as évek három legmeghatározóbb és leghallgatottabb magyar dala. A következő első Omega Gyöngyhajú lány, bár a dal kislemezen 1969 legvégén jelent meg, a Gyöngyhajú lány a teljes 1970-es évtized legnagyobb hazai és nemzetközi sikere lett. Több százezer eladott lemezzel és külföldi feldolgozások tucatjaival a magyar könnyűzene történetének egyik legikonikusabb darabja. Aztán a második a Neotontól a Santa Maria. Ez a dal hozta meg az együttesnek a hatalmas áttörést a kislemezből és az ezt tartalmazó napraforgó albumból itthon is több százezer példány fogyott, de a Neoton Familia ezzel a slágerrel a külföldi, például a spanyol, sőt a japán slágerlistákra is sikeresen felkerült. Aztán a harmadik pedig Máté Péter Elmegyek. Máté Péter egyik legszebb és legnépszerűbb lírai alkotása a 80-as évek magyar slágerei közül kiemelkedő hallgatottságnak örvendett. A dal erejét jól mutatja, hogy Nicolas címmel Sylvie Vartan feldolgozásában világhírű francia chansonná is vált. Na hát a következő pedig itt nálunk a Love at First Sight Kylie Minogue előadásában.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

is tőle, a Jews in Texas szólt az elmúlt percekben, a következőkben pedig engem az érdekelne, hogy a ti választásotok melyik dalra esik, amikor nosztalgiázni akartok. Mi ugye itt a Plus FM-en leginkább a 90-es évektől napjainkig játsszuk a legnagyobb slágereket, a Mahasz rádiós játszási listái, a klubok látogatottsága és a korszakot meghatározó popkulturális hatás alapján a 2000-es évek elejének három leghallgatottabb magyar slágere a következő. Első helyen a Groove House-tól a Hajnal. A formáció dala a korszak abszolút rekordere volt, a Mahasz rádiós játszási listáit és a klubokat is hónapokig uralta, a mai napig a korai 2000-es évek popdance korszakának legfontosabb himnusza. Aztán a második a Hooligans-től a Királylány, a poprock vonal legnagyobb áttörését hozó sláger, amely egy csapásra az ország legnépszerűbb zenekarai közé emelte a Hooligans-t. A dalnak köszönhetően a Szenzáció című albumuk platina lemez lett, a refrént pedig szinte minden rádió folyamatosan játszotta. Aztán a harmadik a Nox-tól a Százszor ölej, a modern popzenét, a magyar népzenét ötvöző Nox ezzel a dallal robbant be igazán a köztudatba. A szám elképesztő játszási számokat produkált a hazai rádiókban, és megalapozta a zenekar későbbi Eurovíziós sikerét is. És hát megalapozta a sikert itt nálunk is, hiszen mindhárom dalt játsszuk mi is nektek folyamatosan. Engem viszont még azért érdekelne, hogyha nosztalgiázni akartok, akkor ti melyik zeneszámot hallgatjátok a legszívesebben. Most a Girls Like You csendült már fel nektek a háttérben a Maroon 5 és Cardi B közös előadásában.

0: Andy Man, aki ma biztosan elolvadna, hogyha itt nálunk Váradon élne és létezne, ugyanis már most is nagyon kellemes 16 fok körül mozog a hőmérséklet, a napi maximum pedig akár 28 fok fölött is lehet. Igen, köszönhetően annak, hogy zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, természetesen fronthatás sincs, ami terhelni a szervezetünket, és hát ugye ennek a csodás nyári időnek köszönhetően csapadékra sem kell egészen biztosan számítani. Én viszont számítanék rátok a továbbiakban is, a 0359 17 22 22-es telefonszámon, illetve a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számon tudtok értesíteni, ha valami fennakadást észlelnétek a közlekedésben. Ezekben a percekben egyébként még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információtok ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Hívjatok, írjatok, amelyek egyszerű vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legjobb dalokat.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a

0: XFM slágerei segítenek jó hangulatba kerülni nekünk ma június 8-án hétfőn, amikor is kezdetét vette egy újabb hét és nap, és mindegyikből a legjobbat kívánom, és persze a titeket érintő legfontosabb infokat is elhozom. Nem kell már sokáig őrizgetni a régi és feleslegessé vált kacatokat a padláson, a pincében vagy a kert végében. Ebben a hónapban újabb kampányt indít a Rare West a nagyméretű és veszélyes hulladékok begyűjtésére. A köztisztasági vállalat munkatársai június 8 és 19 között ingyenesen összeszedik és elszállítják a nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat a Rare West-tel szerződésben álló váradi lakosok otthonából. Ezúttal is a régi matracokat, szoba és fürdőszobai bútorokat, fűtőtesteket, szőnyegeket, ablakkereteket vagy egyéb nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat, például oldószereket, festékeket, rovarírtókat, ragasztókat, nehézfémeket tartalmazó elemeket és hordozható akkumulátorokat, stb. Szállítják el. Ezeket a hulladékokat a háztartási szemétől elkülönítve kell ugye tárolni. Az ingyenes elszállításhoz viszont az érintetteknek telefonon kell időpontot egyeztetni. Az érdekeltek a kampány idei alatt a 0751 306 526-os telefonszámon iratkozhatnak fel 9 és 15 óra között. A hívás alkalmával részleteket kell megadni a hulladék nagyságáról, mennyiségéről és típusáról. A hívó felett később értesítik a begyűjtés időpontjáról is. A lakosok tehát csak a megadott időpontban kell a ház vagy a tömbház elé kivigyék a hulladékot, a RER dolgozói pedig innen szállítják el azt ingyenesen. Mi pedig adjuk nektek a továbbiakban is a legjobb zenéket, érkezik is a Drive Safe, Mike Smith és Niall Horan közös újdonsága.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

Üdv mindenkinek, ez itt a reggeli plusz 89,6-on, illetve a pluszfm.ro oldalon és a pluszfm-es okos telefonos alkalmazáson, ahol ma az érdekel, hogyha nosztalgiázni akartok ti, melyik zeneszámot hallgatjátok a legszívesebben. Magyar János azt írja, mivel 60 pluszos vagyok, ebből következik, hogy a 80-as évek zenéi határozzák meg az ifjúkoromat, vagy határozták meg az ifjúkoromat, de ezeket a dalokat ritkán hallgatom, mert unom őket, jobban szeretem a mostani zenéket, mert lépést tartok a mai korral. Öreg az, akinek öreg a teste, meg a gondolkodása. Arnold Schwarzeneggel azt mondta, hogy annyi idős vagy, amilyen állapotban vagy. Aztán Zombori Gyula is írt, ő a 80-as, 90-as évek slágereit hallgatja, legszívesebben azok tuti zenék voltak. Aztán Nagy Sándor is kommentelt, természetesen 80-as, 90-es évek zenét hallgatom, akkoriban a zenészek még tudtak kottát olvasni és minőségi zenét szerezni, írni. Aztán Madacsai Varga István is írt, a 80-as, 90-es évek zenéje, mert azokra lehetett táncolni és érteni a zene ritmusát, a dalszövege meg szívhez szólt. Ha tehetem, hétvégén sok zenét hallgatok. Aztán Koller Tíme a 90-es évek zenét hallgatja legszívesebben, ha nosztalgiázni akar, valamint Tallódi Zsuzsa is kommentelt, mivel nagyon szeretem a zenét, szinte állandóan hallgatom a rádiót, azaz benneteket, plusz FM Nagyvárad és benne a jó zenéket. Nem kell ahhoz külön zeneszám, hogy nosztalgiázzak, úgyhogy jöhet 80-as, 90-es vagy akár mostani zene is. Mindet szeretem, hisz zene nélkül mit érek én. Aztán Szabó László is írt, nos, mivel már közelebb vagyok a 60-hoz, mint az 50-hez, így a 80-as évek zenéi, a nyerők, házi bulik, diszkó, születi bálok. Valamint Kálai Beatrice is küldött hangüzenetet, amelyben kifejtette, hogy pont tegnap nosztalgiáztak, de ő inkább rockos, Bon Jovit, AC/DC-t hallgattak a férjével, de a magyarok közül a Republikot is nagyon szereti. Én pedig nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, ezúttal is járnak nektek a legjobb dalok, és persze, mint tudjátok, jár még nektek egy óra a reggeli pluszban is. Hamarosan érkezik ide a stúdióba hozzám Anita, és akkor fogunk még többek között eme téma kapcsán is értekezéseket folytatni, de addig is természetesen a legnagyobb slágerek fognak nektek szólni. Érkezik is a Talk, a Coldplay 2005-ös dala.

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az elmúlt időszak drágulási hullámai radikálisan megváltoztatták a romániai családok költségvetését. A legtöbbjük egyik hónapról a másikra él. Bár az elektronikus személyigazolvány előnyeiről rendszeresen tájékoztattak a hatóságok, a lakosság egy része mégis vonakodik lecserélni a régi okmányát. Románia rögzíti az Európai Unió legmagasabb iskola elhagyási rátáját a 18 és 24 év közötti fiatalok körében. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Az elmúlt időszak drágulási hullámai radikálisan megváltoztatták a romániai családok költségvetését. Az élelmiszerektől és a közüzemi díjaktól kezdve a lakbérig, a hitelkamatokig és a közlekedésig szinte minden kiadás emelkedett. A legfrissebb számítások szerint egy két felnőttből és két gyermekből álló családnak havonta körülbelül 11.370 lejre van szüksége a tisztességes élethez. Ez az összeg közel 9%-kal magasabb, mint az előző évre számított érték. Ezek az összegek nem luxust jelentenek, hanem az alapvető kiadások fedezéséhez és a tisztességes életszínvonal fenntartásához szükségesnek ítélt költségvetést. A számításban szerepelnek az élelmiszer, lakás, közüzemi, ruházati, egészségügyi, oktatási, közlekedési, kommunikációs, szabadidős és a váratlan kiadások. Romániában sok háztartás a minimális fogyasztói kosár szintje alatti jövedelemmel él hónapról hónapra, amit inkább túlélésnek lehet már nevezni. Bár az elektronikus személyigazolvány előnyeiről rendszeresen tájékoztattak a hatóságok, a lakosság egy része vonakodik lecserélni a régi okmányát. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a csipet sok helyen még mindig nem tudják beolvasni. Ezért aki ügyet szeretne intézni, a személyi nyilvántartó által kibocsátott lakcímigazolást is hordoznia kell magával, mert az e-személyi hátoldalán nem szerepel az illető címe. Jelenleg ezek kiállításának költségét Európai Uniós források fedezik, ezért az érintettek számára ingyenes. Az ingyenesség megszűnését követően, vagyis július 1-től az elektronikus személyigazolvány díja 70 lej, az egyszerű személyigazolványé pedig 40 lej lesz. Románia rögzíti az Európai Unió legmagasabb iskola elhagyási rátáját a 18 és 24 év közötti fiatalok körében, derül ki az Eurostat adataiból. A statisztikák szerint a hazai fiatalok 15,5%-a hagyja el idő előtt az oktatási és szakképzési rendszert. Az EU-ban a 18 és 24 év közötti fiatalok átlagosan 9,1%-a hagyja el korán az oktatási és képzési rendszert. Románia után a legmagasabb rátát Németországban és Spanyolországban mérték. Európai szinten az iskola elhagyás lényegesen gyakoribb a férfiak, mint a nők körében. Az Eurostat arra is rávilágított, hogy az oktatási rendszert korán elhagyó fiatalok komoly nehézségekkel szembesülnek a munkaerőpiacon való elhelyezkedés során. Az iskola elhagyók alig egy negyedet tud csak elhelyezkedni.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Zavartalanul tiszta, napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak. Jelenleg 16 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 28 fok felett is mérhetünk majd, enyhe légmozgás mellett is, fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentés a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
3: A legfontosabb hírek, információk,
0: jó hangulat
3: és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek, a Reggeli Plusz, a Nagyvárad és környéki egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőit halljátok a mikrofonnál Balázs Anitával.
5: És Hosszú Sanyival. Új hét indul, új lehetőségek várnak ránk, szóval legyünk figyelmesek, hiszen minden nap egy új esély, hogy közelebb kerüljünk a céljainkhoz. Hétfő van, június 8-a. A Medárdok és a Helgák ünneplik ma a névnapjukat. Szeretettel köszöntjük őket, és persze mindazokat, akik ma ünnepelnek, akár a születésnapjukat, vagy valamilyen más évfordulót.
2: Köszöntésül kapják tőlünk most is a Super Plus FM-es zenéket, és a zenék mellett hallhattok tőlünk ma is érdekes beszélgetéseket, úgyhogy csapjunk is bele!
0: Ez a Reggeli Plus a Plus FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon!

0: Halihó mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz, Anitával és Sanyival, akik ma is mindent elkövetnek, hogy megfelelően tájékozottak legyetek.
1: Akaratunk ellenére néha nem csupán önmagunk elől menekülünk, hanem a minket körülvevő, rendszer szinten hömpölygő rossz elől is. A nosztalgia felütése minden generációnak mást jelent, és gyakran elhisszük, hogy az idő megszépít mindent, és minden rossz filtere színesebbé válik az idő előre haladásával. Az idilli hangulat megteremtése a jelenből való kiszakadással is kezdődhet, és a retrospektív gondolatok, érzések, zenék azok, amik néha előremutató jelzést adnak. 10 év távlatában 2016-ra úgy is gondolhatunk, mint a Z-generáció első nosztalgikus felütésére. 10 év nem sok idő a történelemben, de egy generáció életében már elég ahhoz, hogy korszak legyen belőle. 2016 zenéje, vizuális kultúrája és közösségi médiás világa most újra felbukkan a TikTokon, a divatban és a popzenében.
0: Ilyenkor benne mindig felmerül a kérdés, hogy nem sikerül valami újat hozni, és azért van ez, hogy visszajönnek ilyen retro dolgok, és hogy elővesznek régebbi trendeket, és azokat kezdik el használni, alkalmazni, szó szerint nyomatni?
1: Jó kérdés. De egyébként ez így folyamatosan jellemző, tehát hogyha mondjuk a trapéznadrág ugrott most így eszembe hirtelen, hogy
0: igen,
1: az is ugye 20-30 évvel ezelőtt virágkorát érte, és most meg megint bejött divatba, úgyhogy hát igen, lehet, hogy mondasz valami.
0: De ugye van ez, hogy a történelem ismétlő magát,
1: igen.
0: Ez nyilván ebből adódik elsősorban. Meg vannak egyébként időszakok, amikor érdekes, mert ez tényleg megfigyelhető, amikor úgy alapvetően a világban, hogy minden rendben van, minden happy, akkor kicsit olyan klasszikusabb trend jön, tudod, olyan snasszabb színek, fekete-fehér, például az akkor a divat. Akkor, amikor van valami kis nehézség, van egyfajta átalakulás, egy kisebb fajta káosz a világban, akkor megvan az igényük az embereknek arra, hogy legyen valami színesebb, valami vidámabb dolog. Uh-huh. És ugye ez is egyfajta nosztalgiából fakad, hogy akkor visszanyúlok abba az időszakba, amikor jól éreztem magam, és abból hozok be a saját maga mindennapjaiba. Uh-huh. Ugye retro jelleggel, uh-huh, amikor azt mondjuk, hogy kicsit nosztalgiázunk, akkor rögtön ugye nekem például ugye akkor a tini korom jut eszembe, ugye 20-as éveim eleje, amikor úgy tényleg minden klappolt, jól éreztem magam a bőrem, meg nyilván a gyerekkor. Uh-huh. Tehát ugye ott a gyerekkorban mondjuk, ha a zenére gondolok, akkor olyan túl sok minden nem jut eszembe, mert ugye gyerekként nem feltétlenül azzal, hogy elfoglalva, hogy most zenét hallgatsz, vagy legalábbis nem ez a jellemző. Aha. Mondjuk az én esetemben így fiúként nekem inkább az ilyen szabadtéri ténykedések, a bringázások, a haverokkal való játék, foci.
1: De a mese zenék például.
0: Meg mese, aha.
1: Most nekem mondjuk így beugrik a Barba Papa, igen, meg a Süsű, igen, a Sárkány, meg, igen, a Megkelek.
0: Igen,
1: mondjuk
0: igen,
1: azok tényleg a tipikus mesei dalok, azok biztos nálad is előjönnek.
0: Abszolút,
1: csak
0: igen,
1: lehet, hogy így nem gondoltál bele, igen, hogy ugye az is, igen, zene, csak igen, ugye a mese zene, vagy a Gumimacik, ugye már azt is még, aha, azért elkaptuk.
0: Hát,
1: meg a Balú Kapitány.
0: Én éppen nem? Még igen, egy kicsit úgy elkaptam, de akkor már megmondom, Frankon már középiskolás voltam. Uh-huh. Csak emlékszem, hogy vasárnaponként volt ez,
1: így van,
0: a családi mozi délután,
1: hát
0: a Disney-vel.
1: És akkor néztük.
0: Mi volt ez, ugye?
1: Hogyne. Igen. Hogyne.
0: Szóval ez azért úgy még rémlik.
1: A mesékhez egyébként se lehet soha elég öreg az ember, úgyhogy
0: ja, persze,
1: kortalan.
0: Amúgy a Futrinka utca az megvan neked?
1: Az nincs. Annál
0: no, nekem
1: már fiatalon vagyok.
0: Igen, ez azért más
1: na,
0: is.
1: Na bocsánat, nem, na, ezt nem,
0: is
1: nem tudtam kihagyni.
0: Helyes, jó van.
1: De egyébként ezzel abszolút én is azonosulok, mert hogy például én mikor tornázom, akkor, aha, rendszeresen olyan nekem retro zenéket hallgatok, amikre annak idején diszkóba jártunk. Tehát, hogy az igen, nekem igen, például igen, egy plusz energiát ad, akár, aha, tényleg a testmozgáshoz, vagy a takarításhoz, főzéshez, uh-huh, vagy utazáshoz, uh-huh, vagy ilyesmi. És tényleg ez így abszolút működik, hogy akkor ilyen jó érzések járják át az embert, meg ilyen kellemes emlékek jutnak, aha, eszedbe, és tényleg megszépül. Pont amit itt a hírben is olvashattunk, hogy a rossz filter az úgy színessé válik, aha, az idő múlásával, és a tiniként megélt nagy fájdalmak, akár szerelmi, vagy bármilyen, aha, más, az most már olyan nosztalgikusan jó élni. Úgyhogy ebben tényleg azt gondolom, hogy ez abszolút így van.
0: Igen, egyébként ami egy kicsit így magából ebből a hírből kijön, egy minimális ilyen az én arcomban mosoly csaló dolog az az, hogy az égeneráció is már elkezdett nosztalgiázni. És hogy ugye 10 évvel ezelőtt, 2016, ugye akkor már itt voltam javába például,
1: igen,
0: hogy én nem érzek semmi különbséget például a 10 évvel ezelőtti életem, meg a mai életem között olyan értelemben, hogy zeneileg is például nagyon hasonló volt a stílus. Ugye utána kezdtem el, nem sok, a 2017-ben kezdtem el ugye rádiózni, és én emlékszem ugye, hogy sőt, a mai napig vannak olyan zenék, amit abból az időszakból játszunk mi is, és nem mondanád meg így hallásra, hogy ez most már egy 10 évvel ezelőtti dal.
1: Aha.
0: Például. Szóval nekem inkább ez a fura, hogy zeneileg ugye hoznak egy ilyen nosztalgiát, de hát nyilván nekik ugye ugyanaz az érzés, amit te is most itt
1: igen, mert szerintem ez egyébként valószínűleg korosztályfüggő is, tehát hogy a 10-20-as éveidet azt szerintem másképp éled meg, tehát hogy intenzívebben, vagy jobban érzed a váltást, mondjuk a 18-28 meg 38 között, mint hogyha mondjuk már 30 plusz 40-es ilyesmi korosztály vagy, és akkor ott telnek el ezek az évtizedek.
0: Igen. Na, jó dolog a nosztalgia. Ebben szerintem egyetérthetünk, de kíváncsiak lennénk arra is, hogy nektek mi erről a véleményetek. Mi természetesen cserébe adjuk a mai korunk nagy sláger.

0: a Plusz FM. Reklám. A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig, naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
1: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
0: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operettslágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
2: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
0: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Az elmúlt időszak drágulási hullámai radikálisan megváltoztatták a romániai családok költségvetését. A legtöbbjük egyik hónapról a másikra él. Bár az elektronikus személyigazolvány előnyeiről rendszeresen tájékoztattak a hatóságok, a lakosság egy része mégis vonakodik lecserélni a régi okmányát. Románia rögzíti az Európai Unió legmagasabb iskola elhagyási rátáját a 18 és 24 év közötti fiatalok körében. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Az elmúlt időszak drágulási hullámai radikálisan megváltoztatták a romániai családok költségvetését. Az élelmiszerektől és a közüzemi díjaktól kezdve a lakbérig, a hitelkamatokig és a közlekedésig szinte minden kiadás emelkedett. A legfrissebb számítások szerint egy két felnőttből és két gyermekből álló családnak havonta körülbelül 11.370 lejre van szüksége a tisztességes élethez. Ez az összeg közel 9%-kal magasabb, mint az előző évre számított érték. Ezek az összegek nem luxust jelentenek, hanem az alapvető kiadások fedezéséhez és a tisztességes életszínvonal fenntartásához szükségesnek ítélt költségvetést. A számításban szerepelnek az élelmiszer, lakás, közüzemi, ruházati, egészségügyi, oktatási, közlekedési, kommunikációs, szabadidős és a váratlan kiadások. Romániában sok háztartás a minimális fogyasztói kosár szintje alatti jövedelemmel él hónapról hónapra, amit inkább túlélésnek lehet már nevezni. Bár az elektronikus személyigazolvány előnyeiről rendszeresen tájékoztattak a hatóságok, a lakosság egy része vonakodik lecserélni a régi okmányát. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a csipet sok helyen még mindig nem tudják beolvasni. Ezért aki ügyet szeretne intézni, a személyi nyilvántartó által kibocsátott lakcímigazolást is hordoznia kell magával, mert az e-személyi hátoldalán nem szerepel az illető címe. Jelenleg ezek kiállításának költségét Európai Uniós források fedezik, ezért az érintettek számára ingyenes. Az ingyenesség megszűnését követően, vagyis július 1-től az elektronikus személyigazolvány díja 70 lej, az egyszerű személyigazolványé pedig 40 lej lesz. Románia rögzíti az Európai Unió legmagasabb iskola elhagyási rátáját a 18 és 24 év közötti fiatalok körében, derül ki az Eurostat adataiból. A statisztikák szerint a hazai fiatalok 15,5%-a hagyja el idő előtt az oktatási és szakképzési rendszert. Az EU-ban a 18 és 24 év közötti fiatalok átlagosan 9,1%-a hagyja el korán az oktatási és képzési rendszert. Románia után a legmagasabb rátát Németországban és Spanyolországban mérték. Európai szinten az iskola elhagyás lényegesen gyakoribb a férfiak, mint a nők körében. Az Eurostat arra is rávilágított, hogy az oktatási rendszert korán elhagyó fiatalok komoly nehézségekkel szembesülnek a munkaerőpiacon való elhelyezkedés során. Az iskola elhagyók alig egy negyedet tud csak elhelyezkedni.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Zavartalanul tiszta, napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak. Jelenleg 16 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 28 fok felett is mérhetünk majd, enyhe légmozgás mellett is, fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentés a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain, beindult az élet, így már most tollódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon. A kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton, a nagyobb sugárutakon is a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartást mindenkinek.
3: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
6: Például hamarosan beszélünk arról is, hogy miért tett javaslatot az RMDS a gyerekpénz csökkentésére. Maradjatok a Pluszon, hamarosan jövünk a téma részleteivel.
3: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet fent nincs, majd nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: és Hosszú Sanyi,
1: akik minden hétköznap reggel közösen látnak el titeket a legérdekesebb tudivalókkal itt a 89,6-on, 7 és 8 óra között.
0: Olyan törvénymódosító javaslatot nyújtott be nemrég az RMDSZ, amely csökkenteni és az iskola látogatás feltételéhez kötni a gyerekpénz folyósítását. A javaslat legfontosabb aspektusai a jelenleg 0 és 2 éves kor között járó 719 lejes összeget kibővíteni 3 éves korig, a 3 és 18 év közötti fiatalok esetében pedig a jelenlegi 292 lejes támogatást 100 lejre csökkenteni. Az ösztöndíjakat az óvodásokra is kiterjeszteni, bevezetni a jelenléti ösztöndíjnak nevezett 250 lej összegű támogatást, amiben azok részesülhetnének, akik rendszeresen jelen vannak az óráikon és kitűnő magaviseleti eredménnyel rendelkeznek. Első látásra a törvénytervezet kifejezetten haladó és humánus, az iskola elhagyással szemben az oktatáshoz való hozzáférés jogát igyekszik kiterjeszteni, támogatva azokat a szülőket, akik meg tudják hozni a helyes döntést a gyerekeik érdekében, és azokat a gyerekeket, akik meghálálják ezt a döntést a jó magaviseletükkel.
1: Oké, de mi van akkor, hogyha felmerül annak a lehetősége, hogy nincsen olyan anyagi lehetősége a gyereknek, hogy tudjon iskolába járni? Mert ilyen is van, ugye, hogy olyan körülmények között él, hogy kisebb településen, vagy esetleg tanyán, nehéz
0: bejutni.
1: És nem tud bejárni uh-huh. rendszeresen, és akkor ott az már nyilván befolyásolja ugye a magaviseleti eredményt. Uh-huh.
0: Bizony.
1: Hogyha igazolatlan órái vannak.
0: Uh-huh. Igen.
1: Úgyhogy egyfajta megkülönböztetés is van ebben, szóval nem biztos, hogy ez annyira egyszerű. Mert jól hangzik az, hogy csökkentsük le 100 elejére, meg adjunk hozzá 250-et, és akkor végül is emelünk, mert hogy valójában erről van szó.
0: Számomra nem egyértelmű teljesen, hogy ez a 250 lejes támogatás, ez havi szintű támogatás vajon?
1: Szerintem igen, mert hogy egyfajta ösztöndíjnak nevezik. Uh-huh. Úgyhogy biztos. Én így értettem, uh-huh. hogy ez ugye hozzá adódna. Tehát, hogy igazából ami most látszik ebből, a törvénymódosító javaslatból, hogy azt szeretné az RMDSZ, hogyha az iskolába járásnak a rendszeressége, meg uh-huh. egyáltalán ugye az iskolai kötelezettségeknek a teljesítése az a gyerekek részéről megvalósuljon, uh-huh. de ebben valahol ugye a szülőkön keresztül próbált ellen így nyomást gyakorolni. Uh-huh. Mert azért a gyerekpénz, azt lássuk be, az nem a gyereknek a zsebébe kerül. Persze lehet, hogy lesznek olyan családok, hogy vannak olyan családok, ahol igen, ahol 100%-ban odaadják úgymond a gyereknek, hogy
0: de az esetek zsebpénz, többségében nyilván
1: tehát,
0: hogy, nem.
1: De persze. Hát nem. Na, persze. Szóval ez a családi kasszához igen. adódik hozzá.
0: Hát igen, igen. Amit mondasz, az abszolút megtörténhet, hogy tényleg valaki nem tud rendszeresen bejárni önhibáján kívül, és ugye eleve ez a 292 le sem egy nagy összeg, ha azt
1: ja.
0: nézzük, tehát hogy nem igazán van kint a vízből az, akinek havonta ez az összeg az, ami kihúzza őt a csávából, hogy így fogalmazza, de hogyha még ez sem lesz, és csak 100 lejt kap, mert a gyerek nem tud rendszeresen bejárni, az egy nagy érvágás, és bennem még az is felmerült, hogy vajon ez a magaviseleti eredmény elegendő lesz-e ahhoz, hogy akkor megkapja valaki az ösztöndíjat, vagy esetleg tanulmányi szempontból is elvárás lesz, hogy úgy teljesítsen, mm-hmm. hogy kötik-e majd a jövőben igen. ilyen feltételhez, mert ott meg megint előjön a méltányossági kérdés, hogyha valamelyik gyerek alapból nem olyan jó tanuló, vagy nem annyira jók a képességei, akkor ő mennyivel nagyobb hátrányban lesz, hogyha bejön esetleg egy ilyen dolog is a történetbe, hogy majd nézni fogják igen. a tanulmányi eredményt. Nyilván most a hírben erről nincs szó, de hogy mivel ez még csak egy javaslat, benne van a pakliban, hogy akár változhat is.
1: Bármi lehet, valóban.
0: De egyébként a törvényhozási tanács az RMDSZ törvénytervezetére reagálva negatív véleményt adott, ugyanis aha. több ponton alkotmányossági problémákat vett fel szerintük ez a dolog. Az indoklás szerint a gyermekpénz nem jutalom, nem ösztöndíj és nem fegyelmezési eszköz. Ennek fényében pedig a törvényhozási tanács az Alkotmánybíróság korábbi döntéseit idézve problematizálja a jelenlegi javaslatot. A javaslat különösen problémás lenne a mély szegénységben élő családok esetében, büntetné a sérülékeny csoportokat, ami ellentétes lehet a gyermekek legfőbb érdekének védelmével, szól az indoklásban.
1: Hasonlóan gondolkodnak, mint mi, tehát valójában ugye, akik ugye az Alkotmánybíróság, akik ugye sokkal képzettebbek jogilag, mint mi vagyunk, ők is így látják, és mi is így

józan paraszti szerintéjükben, akkor, akkor valójában szerintem egyértelmű, hogy, hogy mi a válasz a kérdésre. De érdekelne bennünket az is természetesen, hogy ti hogy látjátok, érdekelne bennünket. Megköszönjük, hogyha megosztjátok velünk a véleményetek, mi pedig adjuk cserébe most

0: Na tenni tartott már reggeli plusz, de most is csak mi fogunk elköszönni cirka 20 órára, plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Közvetlenül utánunk érkezik Szegedi Mária,
1: aki a továbbiakban is elhozza nektek a legszuperebb zenéket, aztán 20 órától érkezik a zenevonat is ide a 89,6-ra. Mi pedig köszönjük, hogy velünk indítottátok ezt a hetet is. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, volna pedig megint fogjátok, mert ismét lesz reggeli plusz, ugyanúgy, mint ma, majd 6 órától velem, aztán 7-től csatlakozik hozzá Anita is.
1: Pontosan, úgyhogy kedden is a legnagyobb slágerekkel ébresztünk majd titeket, de addig is vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek el, nem az lesz sikeres, aki pusztán elkezd valamit, az lesz sikeres, aki elkezdi, és ha a fene-fenét eszik is, befejezi. Legyen szép napotok!
0: És persze jó rádiózást kívánunk mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Nyáron visszatér a Waves Festival július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
4: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkennel be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.ro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
5: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Június 10-ig a 250 g-os Fortuna Rendezvous őrölt kávé ára 19,99 bani, valamint az 1 kg-os cukor ára mindössze 2,99 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
2: Szuper FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Az elmúlt időszak drágulási hullámai radikálisan megváltoztatták a romániai családok költségvetését. A legtöbbjük egyik hónapról a másikra él. Bár az elektronikus személyigazolvány előnyeiről rendszeresen tájékoztattak a hatóságok, a lakosság egy része mégis vonakodik lecserélni a régi okmányát. Románia rögzíti az Európai Unió legmagasabb iskola elhagyási rátáját a 18 és 24 év közötti fiatalok körében. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Az elmúlt időszak drágulási hullámai radikálisan megváltoztatták a romániai családok költségvetését. Az élelmiszerektől és a közüzemi díjaktól kezdve a lakbérig, a hitelkamatokig és a közlekedésig szinte minden kiadás emelkedett. A legfrissebb számítások szerint egy 2 felnőttből és 2 gyermekből álló családnak havonta körülbelül 11.370 lejre van szüksége a tisztességes élethez. Ez az összeg közel 9%-kal magasabb, mint az előző évre számított érték. Ezek az összegek nem luxust jelentenek, hanem az alapvető kiadások fedezéséhez és a tisztességes életszínvonal fenntartásához szükségesnek ítélt költségvetést. A számításban szerepelnek az élelmiszer, lakás, közüzemi, ruházati, egészségügyi, oktatási, közlekedési, kommunikációs, szabadidős és a váratlan kiadások. Romániában sok háztartás a minimális fogyasztói kosár szintje alatti jövedelemmel él hónapról hónapra, amit inkább túlélésnek lehet már nevezni. Bár az elektronikus személyigazolvány előnyeiről rendszeresen tájékoztattak a hatóságok, a lakosság egy része vonakodik lecserélni a régi okmányát. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a csipet sok helyen még mindig nem tudják beolvasni. Ezért aki ügyet szeretne intézni, a személyi nyilvántartó által kibocsátott lakcímigazolást is hordoznia kell magával, mert az e-személyi hátoldalán nem szerepel az illető címe. Jelenleg ezek kiállításának költségét Európai Uniós források fedezik, ezért az érintettek számára ingyenes. Az ingyenesség megszűnését követően, vagyis július 1-től az elektronikus személyigazolvány díja 70 lei, az egyszerű személyigazolványé pedig 40 lei lesz. Románia rögzíti az Európai Unió legmagasabb iskola elhagyási rátáját a 18 és 24 év közötti fiatalok körében, derül ki az Eurostat adataiból. A statisztikák szerint a hazai fiatalok 15,5%-a hagyja el idő előtt az oktatási és szakképzési rendszert. Az EU-ban a 18 és 24 év közötti fiatalok átlagosan 9,1%-a hagyja el korán az oktatási és képzési rendszert. Románia után a legmagasabb rátát Németországban és Spanyolországban mérték. Európai szinten az iskola elhagyás lényegesen gyakoribb a férfiak, mint a nők körében. Az Eurostat arra is rávilágított, hogy az oktatási rendszert korán elhagyó fiatalok komoly nehézségekkel szembesülnek a munkaerőpiacon való elhelyezkedés során. Az iskola elhagyók alig egy negyede tud csak elhelyezkedni.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
1: Sok napsütésre számíthatunk a következő napokban, ma a napari csúcsértékek 28-29 fok körül alakulnak. Éjszakára pedig 15 fokra hűvész a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap több lesz a felhő felettünk, viszont fázni nem fogunk. 31-32 fokot mérhetünk majd kedden és szerdán is. Csapadékra majd a hét második felétől számíthatunk.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
1: Megkezdődött két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után a belvárosban. A múzeum, tehát a Muzeológiai utca és a Dacia Sugár út kereszteződésében új körforgalmat alakítottak ki. Innen tovább lehet hajtani a Petőfi Park felé, ugyanakkor az út fő utca felüli vége le van zárva. Ezért a Petőfi Park felől érkező autósoknak vissza kell fordulniuk, nem hajthatnak rá a fő utcára. A Bucsercs, Nikolai Titulescu, Peszkurusolói és Meszekönisolói utcák felől érkező autósok behajthatnak a fő utcára, de csak is balra mehetnek, a Körös Áruház irányába, és számukra kialakítottak egy letérőt a Petőfi Park felé. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Jó reggelt, nagyváradi a környékbeliek. A stoféta átvéve a 89,6-on estartól a délelőtti plusz. 2026. június 8-a hétfő, én pedig Szegedi Mária vagyok, és mint minden hétköznap délelőtt, ma is elkísérlek benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Kezdésnek már itt is van Csepőlón és a Good Luck Babe. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen csodaszép napotok!
2: Slágerek, magyar kedvencek,

Slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt na Plusz FM délelőtti adásában. A Nagyváradi Szociális és Ellátási Igazgatóság emlékezteti a szülőket, hogy jelenleg is zajlik a bölcsődei beiratkozás. Az első beiratkozási szakasz május 25-én indult és június 17-ig tart. A jelentkezési dossziékat Nagyváradon személyesen lehet benyújtani a Szociális és Ellátási Igazgatóságon, a Teleki, tehát a Primériai utca 42 szám alatt az ügyfélszolgálatnál. Az ügyfélfogadás hétfőtől szerdáig 7.30 és 16.30 között, csütörtökön 7.30 és 18.30 között, pénteken pedig 7.30 és 16 óra között történik. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok teljes listáját, a feltételeket, valamint a szabadon maradt helyek listáját a DASZÓ honlapján lehet böngészni. A felvett gyermekek névsorát pedig június 18-án teszik közzé, szintén az igazgatóság hivatalos honlapján. Zajlik tehát a bölcsődei beiratkozás június 17-ig.

pluszosok, június 13-án rendezik meg Nagyváradon a Szecesszió világnapját, amelynek idei témája a nők szerepe a szecesszióban. Az egésznapos programsorozat középpontjában ezúttal nem csak a nő, mint múzsa, hanem a nő, mint alkotó áll. A szervezők ingyenes belépést biztosítanak a Darvas Naros Ház épületébe, ahol kiállítások, kreatív foglalkozások, gyermekprogramok és szakmai előadások várják az érdeklődőket. A nap során magyar, román és angol nyelvű tematikus séták indulnak a város szecessziós épületei között, emellett filmvetítéseket és különleges műhelymunkákat is szerveznek. A délutáni és esti programok között szerepel a Nagyváradi Állami Filharmónia Art Nouveau kórusának koncertje, valamint Sorvina és Misa Blanos fellépése. Az ünnep csúcspontja pedig este 10 órától kezdődik, amikor fényinstallációk és videomapping projekciók keltenek életre több ikonikus váradi épületet. Látványos fényjáték borítja majd többek között a Fekete-Sas palota passzázsát, a Moskovics Adolf és fiai palota épületét, a Pojnárházat, a Dajcsházat, a színház homlokzatát, valamint a Sebes-Körös partját is. A programok többsége ingyenesen látogatható. A részletes menetrend és az előzetes regisztrációhoz kötött események listáját az Oradea Heritage felületein találjátok. Június 13-án tehát a Szecesszió világnapját ünnepeljük Nagyváradon. Ezúttal pedig a középpontban a nő, mint alkotó áll.

0: 8 óra múlt 27 perccel jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek fél időhöz érkeztünk itt. A Plusz FM délelőtti adásának első órájában. A folytatásban már itt is van Keserű Tamás kollégáma, bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy felpesdült a romániai munkaerőpiac, rekordot döntött a munkahelyet keresők száma. Tamás érkezik a részletekkel, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel várlak vissza benneteket. Maradjatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műveivel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
4: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
7: Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
8: Ezen a nyáron szuper ajánlatokkal újíthatsz fel. Június 17-éig a Brikóban a 15 literes Oscar kültéri mosható falfesték 4 liter alapozóval csak 424,15 lej, a 45x45 cm-es elcsiszolt beltéri kültéri Milestone podrólap pedig csak 39,5 lej négyzetméterenként. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különbözet dupláját kapod vissza a...
9: Ritka!
10: A következő járra meg lesz a csípe!
4: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: A
9: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
11: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
12: Felpesdült a romániai munkaerőpiac, legalábbis az idei év eddig eltelt időszakában rekordot döntött a munkahelyet keresők száma. A diákoknak, a nyugdíjasoknak és a kisgyermekes szülőknek is kedvezhet az a törvénytervezet, amely megszüntetné a részmunkaidős szerződések többletadóztatását. Újra aranyat ér a repce, a növény ugyanis hosszú idejen a biodízel gyártás egyik legfontosabb alapanyagának számít. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Felpesdült a romániai munkaerőpiac, legalábbis az idei év eddig eltelt időszakában rekordot döntött a munkahelyet keresők száma. Az év eleje óta 131 ezer új álláskeresővel bővült azoknak a száma, akik az eJobs állásközvetítő platformon regisztráltak. Ez 13%-os növekedést jelent, derül ki a platform elemzéséből. Ugyanakkor az aktivitás is rekordszámokat mutatott. Havonta átlagosan 1,1 millió jelentkezést nyújtottak be azok, akik első munkahelyüket keresik, vagy fiatalként most lépnének be először a munkaerőpiacra. A jelöltek körében tapasztalható pezsgés a piac újra kalibrálásának időszakában jelentkezik, amikor szinte minden szakmai kategóriában megnövekedett a toborzási tevékenység, és a prioritások tekintetében van egy közös elem, a pénzügyi stabilitás. A diákoknak, a nyugdíjasoknak és a kisgyermekes szülőknek is kedvezhet az a törvénytervezet, amely megszüntetné a részmunkaidős szerződések többletadóztatását. A kezdeményezés elfogadása esetén új lendületet kaphatnak a napi 4-6 órás állások, amelyek az elmúlt években visszaszorultak. Ha a parlament véglegesen elfogadja a jogszabályt, 2027-től a részmunkaidőben dolgozók után fizetendő adókat és járulékokat kizárólag a ténylegesen megszerzett jövedelem alapján számítanák ki. A törvényjavaslat támogatói arra is felhívják a figyelmet, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése segíthetne a fiatalok munkanélküliségének mérséklésében. Érdekes jelenségre hívják fel a figyelmet az agrárszakemberek. A június végén és júliusban betakarításra kerülő repce iránt mutatkozik idén a legnagyobb kereslet a gabonafélék és az olajos növények közül. A repce iránt már 2022-ben is rendkívül nagy kereslet mutatkozott az ukrajnai háború kitörését követő energiaárrobbanás miatt. A növény ugyanis hosszú ideje a biodízel gyártás egyik legfontosabb alapanyagának számít. Megújuló energiaforrásként hozzájárulhat a kőolaj felhasználás csökkentéséhez, miközben alacsonyabb üvegházhatású gázkibocsátást eredményez, mint a fosszilis dízel. Bár az egyik leggyakrabban említett hátránya, hogy versenyt támaszthat az élelmiszertermeléssel szemben a termőterületekért, az energiaválságok idején egyre több ország tekint rá stratégiai jelentőségű növényként.
11: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Sok napsütésre számíthatunk a következő napokban, ma a napari csúcsértékek 28-29 fok körül alakulnak. Éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap több lesz a felhő felettünk, viszont fázni nem fogunk. 31-32 fokot mérhetünk majd kedden és szerdán is. Csapadékra majd a hét második felétől számíthatunk.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
11: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ismét használhatják az autósok, kerékpárosok és gyalogosok. Az Onestél orra, a Körös, tehát a Tudor Vladimirescu és a Lőposuló utcák találkozásánál lévő körforgalmat. Az épülő aluljáró azonban leghamarabb idén ősszel nyílik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedők az említett körforgalomból eljuthatnak az Onestél úr utcán az Aradi út felé, valamint a Kázabán út és a Szováta híd irányába is, illetve a Tudor Vladimirescu utcára is, de továbbra sem lehet behajtani a Lőposuló utcára. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
11: És most vissza a zenéhez.
0: A hétfő délelőtti plusz folytatásában már itt is van Szakács Gergő, és az Elkezdem című dala. Jutat és jó rádiózást kívánok mindenkinek!
11: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Plusz FM!
13: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

Csupa jó hírek, nagyváradi a környékbeliek, hamarosan ismét orgonaszú tölteti be a nagyváradi Cioneolog zsinagóga terét. Megkezdődött ugyanis az épület orgonájának restaurálása. A napokban leszerelték az orgonasípokat, amelyeket a Brassó megyei Szászhermányba szállítottak egy orgonaépítéssel foglalkozó műhelybe, ahol teljes felújításon esnek át, írta a bihon.ro. A Cion zsinagóga Nagyvárad egyik legjelentősebb műemléke, amelyet 1878-ban épített a neolog zsidó közösség. Az épületet már évekkel ezelőtt felújították, és ma kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak ad otthont, az orgona restaurálására azonban mostanáig nem került sor. A restaurálás összköltsége meghaladja az 546 ezer lejt. Ebből 150 ezer lejt a Rotary Club Oradea Art Nouveau biztosít, a fennmaradó összeget pedig az Oradea Heritage Alapítvány fedezi. A munkálatok várhatóan 2027 márciusának végére fejeződnek be. A Rotary Club már 2019-ben elindította az adománygyűjtést az orgona megmentésére, azóta több kulturális eseményt és jótékonysági rendezvényt szerveztek a projekt támogatására. A klub közleményében úgy fogalmazott, hogy öröm számukra, hogy a hosszú évek munkája után végre valóban elkezdődött a restaurálás. Ha minden a tervek szerint halad, néhány éven belül ismét orgona koncerteket rendezhetnek a váradi neolog zsinagógában.

Május 7-én vasárnap 18 órától ad koncertet Nagyváradon ifjabb Balázs Elemér pluszosok. A junior primadíjas zongorista és zeneszerző nem először lép fel Nagyváradon, korábban már több nagy sikerű koncertet adott a városunkban. A művész a klasszikus zenei darabokat szenvedéllyel és mi átéléssel szólaltatja meg, míg improvizációi különleges, érzelmekkel teli zenei élményt kínálnak a közönségnek. A koncert jótékonysági jellegű lesz. A résztvevők adományaikkal a Posztikum kulturális, szociális és lelkiségi programjait támogathatják. A felajánlások személyesen a helyszínen, illetve online is megtehetők. A befolyt összeget a művész, tehát teljes egészében a Posztikum javára ajánlotta fel. Most vasárnap, tehát 18 órától ifjabb Balázs Elemér ad koncertet a Posztikumban, Nagyváradon.

Buszosok, arra kérlek benneteket, hogy legyetek szemeim és füleim a városban és a környékén, ha bármilyen rendkívüli tapasztalatok az utakon, legyen szó sebességmérésről, torlódásról, vagy esetleg útlezárásról. Hívjatok bátran 0359 17 22 22. Ez a vezetékes számunk, déli 12 óráig elértek. Most pedig zárjuk a hétfő délelőtti plusz első óráját, Keserű Tamás kollégám érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, a következő órát pedig ezzel a szuper slágerrel kezdjük majd. Mutatom.

0: Itt a Plus FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
3: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
4: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene enzim. 8 emésztés segítő enzim komplex plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
6: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, 1 kapszula naponta 2-szer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Felpesdült a romániai munkaerőpiac. Legalábbis az idei év eddig eltelt időszakában rekordot döntött a munkahelyet keresők száma. A diákoknak, a nyugdíjasoknak és a kisgyermekes szülőknek is kedvezhet az a törvénytervezet, amely megszüntetné a részmunkaidős szerződések többletadóztatását. Újra aranyat ér a repce, a növény ugyanis hosszú idejen a biodízel gyártás egyik legfontosabb alapanyagának számít. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Felpesdült a romániai munkaerőpiac, legalábbis az idei év eddig eltelt időszakában rekordot döntött a munkahelyet keresők száma. Az év eleje óta 131 ezer új álláskeresővel bővült azoknak a száma, akik az eJobs állásközvetítő platformon regisztráltak. Ez 13%-os növekedést jelent, derül ki a platform elemzéséből. Ugyanakkor az aktivitás is rekordszámokat mutatott. Havonta átlagosan 1,1 millió jelentkezést nyújtottak be azok, akik első munkahelyüket keresik, majd fiatalként most lépnének be először a munkaerőpiacra. A jelöltek körében tapasztalható pezsgés a piac újra kalibrálásának időszakában jelentkezik, amikor szinte minden szakmai kategóriában megnövekedett a toborzási tevékenység, és a prioritások tekintetében van egy közös elem, a pénzügyi stabilitás. A diákoknak, a nyugdíjasoknak és a kisgyermekes szülőknek is kedvezhet az a törvénytervezet, amely megszüntetné a részmunkaidős szerződések többletadóztatását. A kezdeményezés elfogadása esetén új lendületet kaphatnak a napi 4-6 órás állások, amelyek az elmúlt években visszaszorultak. ha a parlament véglegesen elfogadja a jogszabályt, 2027-től a részmunkaidőben dolgozók után fizetendő adókat és járulékokat kizárólag a ténylegesen megszerzett jövedelem alapján számítanák ki. A törvényjavaslat támogatói arra is felhívják a figyelmet, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése segíthetne a fiatalok munkanélküliségének mérséklésében. Érdekes jelenségre hívják fel a figyelmet az agrárszakemberek. A június végén és júliusban betakarításra kerülő repce iránt mutatkozik idén a legnagyobb kereslet a gabonafélék és az olajos növények közül. A repce iránt már 2022-ben is rendkívül nagy kereslet mutatkozott az ukrajnai háború kitörését követő energiaárrobbanás miatt. A növény ugyanis hosszú ideje a biodízel gyártás egyik legfontosabb alapanyagának számít. Megújuló energiaforrásként hozzájárulhat a kőolaj felhasználás csökkentéséhez, miközben alacsonyabb üvegházhatású gázkibocsátást eredményez, mint a fosszilis dízel. Bár az egyik leggyakrabban említett hátránya, hogy versenyt támaszthat az élelmiszertermeléssel szemben a termőterületekért, az energiaválságok idején egyre több ország tekint rá stratégiai jelentőségű növényként.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Sok napsütésre számíthatunk a következő napokban, ma a napari csúcsértékek 28-29 fok körül alakulnak. Északára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap több lesz a felhő felettünk, viszont fázni nem fogunk. 31-32 fokot mérhetünk majd kedden és szerdán is. Csapadékra majd a hét második felétől számíthatunk.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Megkezdődött a két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat vont maga után. A munkálatok miatt lezárták a főutca vasútállomás és a Körösáruház közötti szakaszát, valamint a megérő utat a Körösáruháztól a George Enescu utcáig. Egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a megérő út és a George Enescu utcák találkozásánál. Az Enescu megérő és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. És azt is jó, ha tudjátok, hogy a Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a Volt rendelőintézet és a Körös üzletház között. A Brassavolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza pedig két irányú lett a Dunare utca felé és felül. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
8: És már folytatjuk is a hétfő délelőtöt. Jó reggelt, nagyváradiak, környékbeliek, a 89,6 a Plusz FM hétfő délelőtti adását hallgatjátok. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Medárd napja van, közismert időjárás jósló nap. A közhiedelem úgy tartja, hogy ha ezen a napon esik az eső, akkor 40 napig esni fog. Ellenkező esetben pedig ugyanennyi ideig szárazság lesz. Hát a következő napokban biztos sok napsütésre számíthatunk, csütörtöktől azonban lehűlés várható és csapadék is. No, meglátjuk. További utat és jó rádiózást kívánok. Shawn Mendes dala pedig már itt is van a folytatásban.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vára.

Plusz sok egy fontos információval érkeztem, új szabályzat lépett életbe a kijelölt piknikező helyeken, így például a Szilvásban is. Nyílt tűzön lehet ételt készíteni, de csak a kijelölt, biztonságosan kialakított tűzrakóhelyeken reggel 8 és este 22 óra között. A piknikező helyeket kötelezően fel kell szerelni többek között fix tűzrakóhelyekkel, tűzoltás alkalmas vízforrással, illemhelyekkel és szelektív hulladékgyűjtőkkel. Tüzet gyújtani tilos erős szélben, aszály idején, valamint narancssárga vagy vörös időjárási figyelmeztetés esetén. Nem szabad benzint, gázolajat, alkoholt vagy más gyúlékony folyadékot használni a tűz meggyújtásához, és a hulladék égetés is tilos. A szabályzat emellett tiltja a szemetelést, az edények természetes vizekben való mosását, a vadállatok etetését, az engedély nélküli grillsütők használatát és a hangos zenehallgatást. A szabályok megszegése komoly bírságokat vonhat maga után. A tűzvédelmi előírások megsértéséért 1500-2500 lej közötti büntetés járhat, míg a szemetelésért vagy a nyitvatartási rend megszegéséért 100-500 lejes bírság szabható ki. A természetkárosítás, a fák rongálása vagy a növényzet felgyújtása szintén akár 2500 lejbe kerülhet. Sőt, a bírságok mellett az okozott károkat is meg kell téríteni. Az új előírások magánszemélyekre, cégekre és rendezvényszervezőkre egyaránt érvényesek, és a 2015-ös szabályozást váltják fel.

Beat. Yeah! Slágerek, magyar kedvencek és helyi jó hírek. Itt a 89,6-on a Plus FM délelőtti adásában. Átadták a Nagyváradi Bunyitai Liget megújított szabadidős övezetét május 31-én vasárnap. Pluszosok, ahol a gyerekeket és felnőtteket egyaránt számos új kikapcsolódási lehetőség várja. A parkban modern játszótér épült, óriás csúszdákkal, mászókákkal és falmászó elemekkel, a fák között pedig kötél és akadálypályák teszik izgalmassá a játékot. A sportkedvelők foci és kosárlabda pályákat, szabadtéri fitnesseszközöket, pingpongasztalokat, valamint pumptrack pályákat használhatnak, amelyek a kerékpárosok és a rolleresek körében különösen népszerűek. A pihenni vágyók számára új sétányok és a tó környéke kínál kellemes környezetet, és bár a parkot már megnyitották a látogatók előtt, a munkálatok még nem értek teljesen véget. A fejlesztés részeként további 298 fát és több mint 2500 évelő növényt, cserjét és díszfüvet ültetnek el, hogy a liget még zöldebb és hangulatosabb közösségi térré váljon.

0: telik, a hétfő délelőtt, hello, hello, nagyváradiak. Környékbeliek fél időhöz érkeztünk, 9 óra múlt 30 perccel a folytatásban már itt is van. Keserű Tamás kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok szeretettel, beszámol nekünk például arról, hogy felpesdült a romániai munkaerőpiac, legalábbis az idei év eddigi eltelt időszakában rekordot döntött a munkahelyet keresők száma. Maradjatok velünk a részletekért, Tamás érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
3: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig, naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
4: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra. Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkenneld be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Igazi szenzáció!
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
7: A konyha is szerepel a felújítási listádon. Tervezzük meg együtt akciósan. Június 17-ig a Brico-ban 15% kedvezményt kapsz udolvány formájában a válogatott moduláris konyhabútorokra, a különféle színekben kapható Zante konyhai csaptelep pedig csak 168,35 lej. Gyere el az üzletbe az ingyenes tervezésért. Ha pedig kiállításra és szerelésre van szükséged, azt is megtalálod a... Brico!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Felpesdült a romániai munkaerőpiac, legalábbis az idei év eddig eltelt időszakában rekordot döntött a munkahelyet keresők száma. A diákoknak, a nyugdíjasoknak és a kisgyermekes szülőknek is kedvezhet az a törvénytervezet, amely megszüntetné a részmunkaidős szerződések többletadóztatását. Újra aranyat ér a repce, a növény ugyanis hosszú ideje a biodízel gyártás egyik legfontosabb alapanyagának számít. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Felpesdült a romániai munkaerőpiac, legalábbis az idei év eddig eltelt időszakában rekordot döntött a munkahelyet keresők száma. Az év eleje óta 131 ezer új álláskeresővel bővült azoknak a száma, akik az eJobs állásközvetítő platformon regisztráltak. Ez 13%-os növekedést jelent, derül ki a platform elemzéséből. Ugyanakkor az aktivitás is rekordszámokat mutatott. Havonta átlagosan 1,1 millió jelentkezést nyújtottak be azok, akik első munkahelyüket keresik, vagy fiatalként most lépnének be először a munkaerőpiacra. A jelöltek körében tapasztalható pezsgés a piac újra kalibrálásának időszakában jelentkezik, amikor szinte minden szakmai kategóriában megnövekedett a toborzási tevékenység, és a prioritások tekintetében van egy közös elem, a pénzügyi stabilitás. A diákoknak, a nyugdíjasoknak és a kisgyermekes szülőknek is kedvezhet az a törvénytervezet, amely megszüntetné a részmunkaidős szerződések többletadóztatását. A kezdeményezés elfogadása esetén új lendületet kaphatnak a napi 4-6 órás állások, amelyek az elmúlt években visszaszorultak. Ha a parlament véglegesen elfogadja a jogszabályt, 2027-től a részmunkaidőben dolgozók után fizetendő adókat és járulékokat kizárólag a ténylegesen megszerzett jövedelem alapján számítanák ki. A törvényjavaslat támogatói arra is felhívják a figyelmet, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése segíthetne a fiatalok munkanélküliségének mérséklésében. Érdekes jelenségre hívják fel a figyelmet az agrárszakemberek. A június végén és júliusban betakarításra kerülő repce iránt mutatkozik idén a legnagyobb kereslet a gabonafélék és az olajos növények közül. A repce iránt már 2022-ben is rendkívül nagy kereslet mutatkozott az ukrajnai háború kitörését követő energiaárrobbanás miatt. A növény ugyanis hosszú ideje a biodízel gyártás egyik legfontosabb alapanyagának számít. Megújuló energiaforrásként hozzájárulhat a kőolaj felhasználás csökkentéséhez, miközben alacsonyabb üvegházhatású gázkibocsátást eredményez, mint a fosszilis dízel. Bár az egyik leggyakrabban említett hátránya, hogy versenyt támaszthat az élelmiszertermeléssel szemben a termőterületekért, az energiaválságok idején egyre több ország tekint rá stratégiai jelentőségű növényként.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Sok napsütésre számíthatunk a következő napokban, ma a napari csúcsértékek 28-29 fok körül alakulnak. Északára pedig 15 fokra hűvész a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap több lesz a felhő felettünk, viszont fázni nem fogunk. 31-32 fokot mérhetünk majd kedden és szerdán is. Csapadékra majd a hét második felétől számíthatunk.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ismét használhatják az autósok, kerékpárosok és gyalogosok az Onestilor, a Körös, tehát a Tudor Vladimirescu és a Löposuló utcák találkozásánál lévő körforgalmat. Az épülő aluljáró azonban leghamarabb idén ősszel nyílik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedők az említett körforgalomból eljuthatnak az Onestilor utcán az Aradi út felé, valamint a Kázabán út és a Szováta híd irányába is, illetve a Tudor Vladimirescu utcára is, de továbbra sem lehet behajtani a Löposuló utcára. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A hétfő délelőtöt Olivia Rodrigo dalával folytatjuk. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a

születése 70. évfordulóján Kinde Anna Mária költőre, szerkesztőre emlékezik a Holnap Kulturális Egyesület és a Léda Alapítvány pluszosok. Az életműből válogatva a Körömvirág együttes ad verskoncertet. A Kocsis Csaba megzenésítésében elhangzó dalokat június 11-én, csütörtökön 19 órától a Lédaház Kultúrtér földszinti termében hallgathatja meg az érteklődő közönség. A Húzódjál közelebb című előadás előtt beszédet mond Simon Judit, a Holnap Kulturális Egyesület elnöke. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a belépés ingyenes. Kinde Anna Mária költőre, szerkesztőre emlékeznek tehát a Lédaház Kultúrtérben csütörtökön 19 órától.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Nagyváradon lép fel pluszosok, Sebestyén Márta Kossuth és UNESCO díjas népdalénekes. Június 23-án, kedden 18 órától. A Párciumi Keresztény Egyetem dísztermében. A Fúvom az Énekem című életműkoncertjét láthatja, hallhatja a közönség. Az esten közreműködik a lézdíjas Andrejszky Judit, továbbá a népzene olyan jeles képviselői, mint például Rosonci Kovács Mihály Hegedűn, Fekete Márton Brácsán, Havas Réti Pál Nagybőgön, ifjabb Szerényi Béla Furuján, valamint Szabó Dániel Cimbalmon. Az előadásra a belépőjegyeket a helyszínen lehet majd megvásárolni kezdés előtt fél órával. Június 23-án, tehát 18 órától a PKI dísztermében Sebestyén Márta Kossuth és UNESCO díjas népdalénekesnő lép fel.

0: Ez volt a Margaret Island és a Legszebb Szavak című daluk, ezzel pedig zárjuk a Hétfő délelőtti plusz második óráját. Hamarosan 10 óra, a folytatásban Keserű Tamás kollégám érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, de még mielőtt átadom neki a mikrofont, jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, engem déli 12 óráig elértek. SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 17 22 22, vezetékes számunk 0359 17 22 22. Írjatok, hívjatok bátran, a következő órát pedig ezzel a slágerrel kezdjük majd, mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatal találnak rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
3: Próbáld ki te is a Kálma Csup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma Csup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót, a lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Az elmúlt időszak drágulási hullámai radikálisan megváltoztatták a romániai családok költségvetését. A legtöbbjük egyik hónapról a másikra él. Bár az elektronikus személyigazolvány előnyeiről rendszeresen tájékoztattak a hatóságok, a lakosság egy része mégis vonakodik lecserélni a régi okmányát. Románia rögzíti az Európai Unió legmagasabb iskola elhagyási rátáját a 18 és 24 év közötti fiatalok körében. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Az elmúlt időszak drágulási hullámai radikálisan megváltoztatták a romániai családok költségvetését. Az élelmiszerektől és a közüzemi díjaktól kezdve a lakbérig, a hitelkamatokig és a közlekedésig szinte minden kiadás emelkedett. A legfrissebb számítások szerint egy 2 felnőttből és 2 gyermekből álló családnak havonta körülbelül 11.370 lejre van szüksége a tisztességes élethez. Ez az összeg közel 9%-kal magasabb, mint az előző évre számított érték. Ezek az összegek nem luxust jelentenek, hanem az alapvető kiadások fedezéséhez és a tisztességes életszínvonal fenntartásához szükségesnek ítélt költségvetést. A számításban szerepelnek az élelmiszer, lakás, közüzemi, ruházati, egészségügyi, oktatási, közlekedési, kommunikációs, szabadidős és a váratlan kiadások. Romániában sok háztartás a minimális fogyasztói kosár szintje alatti jövedelemmel él hónapról hónapra, amit inkább túlélésnek lehet már nevezni. Bár az elektronikus személyigazolvány előnyeiről rendszeresen tájékoztattak a hatóságok, a lakosság egy része vonakodik lecserélni a régi okmányát. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a csipet sok helyen még mindig nem tudják beolvasni. Ezért aki ügyet szeretne intézni, a személyi nyilvántartó által kibocsátott lakcímigazolást is hordoznia kell magával, mert az e-személyi hátoldalán nem szerepel az illető címe. Jelenleg ezek kiállításának költségét Európai Uniós források fedezik, ezért az érintettek számára ingyenes. Az ingyenesség megszűnését követően, vagyis július 1-től az elektronikus személyigazolvány díja 70 lei, az egyszerű személyigazolványé pedig 40 lei lesz. Románia rögzíti az Európai Unió legmagasabb iskola elhagyási rátáját a 18 és 24 év közötti fiatalok körében, derül ki az Eurostat adataiból. A statisztikák szerint a hazai fiatalok 15,5%-a hagyja el idő előtt az oktatási és szakképzési rendszert. Az EU-ban a 18 és 24 év közötti fiatalok átlagosan 9,1%-a hagyja el korán az oktatási és képzési rendszert. Románia után a legmagasabb rátát Németországban és Spanyolországban mérték. Európai szinten az iskola elhagyás lényegesen gyakoribb a férfiak, mint a nők körében. Az Eurostat arra is rávilágított, hogy az oktatási rendszert korán elhagyó fiatalok komoly nehézségekkel szembesülnek a munkaerőpiacon való elhelyezkedés során. Az iskola elhagyók alig egy negyede tud csak elhelyezkedni.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Sok napsütésre számíthatunk a következő napokban, ma a napari csúcsértékek 28-29 fok körül alakulnak. Éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap több lesz a felhő felettünk, viszont fázni nem fogunk. 31-32 fokot mérhetünk majd kedden és szerdán is. Csapadékra majd a hét második felétől számíthatunk.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Ismét használhatják az autósok, kerékpárosok és gyalogosok az Onestilor, a Körös, tehát a Tudor Vladimirescu és a Lőposuló utcák találkozásánál lévő körforgalmat. Az épülő aluljáró azonban leghamarabb idén ősszel nyílik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedők az említett körforgalomból eljuthatnak az Onestilor utcán az Aradi út felé, valamint a Kázabán út és a Szováta híd irányába is, illetve a Tudor Vladimirescu utcára is, de továbbra sem lehet behajtani a Lőposuló utcára. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 10 óra múlt 4 perccel nagyváradi a környékbeliek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket a 89,6-on. Szegedi Máriát halljátok. Én déli 12 óráig itt vagyok veletek, bátran hívjatok, üzenjetek, ha kérdésetek vagy információtok van. Cserébe pedig én is érkezem hozzátok a legszuperebb slágerekkel. Kezdésnek már itt is van Lady Gaga és Dolce közöse. Jó tattyú rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen csodaszép napotok!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvá!

koroszosok ismételjednek azok a csaló SMS-ek, amelyek a giseo.ro nevével visszaélve próbálják megszerezni az emberek bankkártya adatait hamis közlekedési bírságokra hivatkozva. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság pénteki Facebook bejegyzésében figyelmeztetett bennünket arra, hogy a felhasználók olyan üzeneteket kapnak, amelyek megtévesztő weboldalakra irányítják őket. A csalók módszere egyszerű. Az SMS első ránézésre hivatalos értesítésnek tűnik, és azt állítja, hogy a címzetnek ki kell fizetnie a közlekedési bírságát. Az üzenet egy linket is tartalmaz a gyors ügyintézés érdekében, a hivatkozás azonban nem a valódi giseo.ro oldalra vezet, hanem annak megtévesztően hasonló másolatára. Az oldalon először a járműrendszámát kérik be, majd azt jelzik, hogy bírságot találtak az adott autóhoz kapcsolódóan. Ezután sürgető hangnemben fizetésre szólítják fel a felhasználót, például 150 lej befizetésére. A csalás valódi célja azonban nem a bírság beszedése, hanem a személyes és banki adatok megszerzése. Ha valaki megadja a bankkártya adatait az ilyen oldalakon, a csalók hozzáférhetnek a bankszámlájához, és anyagi kárt okozhatnak. A szakemberek szerint az elkövetők pszichológiai nyomásgyakorlással próbálják gyors döntésre kényszeríteni az áldozatokat. A hatóság így arra kéri a lakosságot, hogy a giseo.ro-val kapcsolatos információkat kizárólag a hivatalos felületeken ellenőrizzék, és ne kattintsanak SMS-ben érkező gyanús linkekre. A csalási kísérleteket a 1911-es telefonszámon, vagy az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság online bejelentő platformján lehet jelezni. Life's life.

Figyelem, plusz sok egy újabb helyi információ, új megállókat iktat be a 13-as és a 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat, tehát az OTELE, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányonként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a Kálvária, tehát a Györge Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a Kálvári utca 36 szám alatt áll meg a busz. Sőt, azt is jó, ha tudjátok, hogy a 10-es busz útvonala is módosult. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löposoluicai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menetirányban. Részleteket az otele.ro weboldalon találtok, illetve a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat applikációjában.

0: 10 óra 27 perc a nagyváradi a környékbeliek, ez azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk itt a hétfő délelőtti plusz harmadik órájában. A folytatásban már itt is van Keserű Tamás kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy a diákoknak, a nyugdíjasoknak és a kisgyermekes szülőknek is kedvezett az a törvénytervezet, amely megszüntetni a részmunkaidős szerződések többletadóztatását. Maradjatok velünk a részletekért, Tamás érkezik, én pedig a hírek után. A legklasszabb slágerekkel várlak vissza benneteket. Maradjatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Június 10-ig a 250 g-os Fortuna Rendezvous őrölt kávé ára 19,99 bani, valamint az 1 kg-os cukor ára mindössze 2,99 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: A kertben szeretnél kikapcsolódni nyáron? Június 17-ig a Brikóban az 5 személyes Miria kerti bútor szett csak 1199 lej és a 396 cm-es fényvázas vesztői medence vízforgató szivattyúval együtt csak 1119 lej. Gyere el az üzletbe, vagy rendelj az alkalmazásból gyors házhoz szállítással a...
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Felpesdült a romániai munkaerőpiac, legalábbis az idei év eddig eltelt időszakában rekordot döntött a munkahelyet keresők száma. A diákoknak, a nyugdíjasoknak és a kisgyermekes szülőknek is kedvezhet az a törvénytervezet, amely megszüntetné a részmunkaidős szerződések többletadóztatását. Újra aranyat ér a repce, a növény ugyanis hosszú ideje a biodízel gyártás egyik legfontosabb alapanyagának számít. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Felpesdült a romániai munkaerőpiac, legalábbis az idei év eddig eltelt időszakában rekordot döntött a munkahelyet keresők száma. Az év eleje óta 131 ezer új álláskeresővel bővült azoknak a száma, akik az eJobs állásközvetítő platformon regisztráltak. Ez 13%-os növekedést jelent, derül ki a platform elemzéséből. Ugyanakkor az aktivitás is rekordszámokat mutatott. Havonta átlagosan 1,1 millió jelentkezést nyújtottak be azok, akik első munkahelyüket keresik, majd fiatalként most lépnének be először a munkaerőpiacra. A jelöltek körében tapasztalható pezsgés a piac újra kalibrálásának időszakában jelentkezik, amikor szinte minden szakmai kategóriában megnövekedett a toborzási tevékenység, és a prioritások tekintetében van egy közös elem, a pénzügyi stabilitás. A diákoknak, a nyugdíjasoknak és a kisgyermekes szülőknek is kedvezhet az a törvénytervezet, amely megszüntetné a részmunkaidős szerződések többletadóztatását. A kezdeményezés elfogadása esetén új lendületet kaphatnak a napi 4-6 órás állások, amelyek az elmúlt években visszaszorultak. ha a parlament véglegesen elfogadja a jogszabályt, 2027-től a részmunkaidőben dolgozók után fizetendő adókat és járulékokat kizárólag a ténylegesen megszerzett jövedelem alapján számítanák ki. A törvényjavaslat támogatói arra is felhívják a figyelmet, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése segíthetne a fiatalok munkanélküliségének mérséklésében. Érdekes jelenségre hívják fel a figyelmet az agrárszakemberek. A június végén és júliusban betakarításra kerülő repce iránt mutatkozik idén a legnagyobb kereslet a gabonafélék és az olajos növények közül. A repce iránt már 2022-ben is rendkívül nagy kereslet mutatkozott az ukrajnai háború kitörését követő energiaárrobbanás miatt. A növény ugyanis hosszú ideje a biodízel gyártás egyik legfontosabb alapanyagának számít. Megújuló energiaforrásként hozzájárulhat a kőolaj felhasználás csökkentéséhez, miközben alacsonyabb üvegházhatású gázkibocsátást eredményez, mint a fosszilis dízel. Bár az egyik leggyakrabban említett hátránya, hogy versenyt támaszthat az élelmiszertermeléssel szemben a termőterületekért, az energiaválságok idején egyre több ország tekint rá stratégiai jelentőségű növényként.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Magyar sláger a hétfő délelőtti plusz folytatásában, itt van Zsédenyi Adrián és a Nekint úr a föld című dala.
1: Slágerek, magyar kedve!

slágerek, magyar kedvencek és remek programai Hello Kit a 89,6-on. Hello, hello, nagyváradiak, környékbeliek. Június 13-án szombaton az EKE 91 Nagyvárad Bihar megszervezi az 5. Biharfüredi Regék teljesítménytúrát. A túra helyszínére szombaton, június 13-án autóbusz indul Nagyváradról, amely este tér vissza a városba. Szombat reggel indulnak 6:15-kor a Dacia Sugárútról, a profi üzlet melletti autóbusz megállóból, illetve 6:30-kor a Gosdú Líceum háta mögül, a Körösparti parkolóból. Ha felkeltett az érdeklődéseteket, és szívesen csatlakoznátok az 5. Biharfüredi Regék teljesítménytúrához, akkor jelentkezzetek bátran Hangai Violettánál a 0745 930 258-as

Figyelem plusz a sok jó, ha tudjátok, hogy június 10-ig kell regisztrálniuk a váradi parkolóhelybérlőknek. Elveszíthetik lakóhelyi parkolóhelyüket ugyanis azok a nagyváradiak, akik június 10-ig nem hoznak létre felhasználói fiókot, és nem frissítik az adataikat a parkolási rendszer online felületén. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a rendszerben már mind a 20.770 kiosztott parkolóhely szerepel. A regisztráció és az adatok aktualizálása szükséges ahhoz, hogy elkészülhessen a parkolóhely használati szerződés, valamint a parkolóhelyet azonosító tábla. A határidő a lakóhelyi parkolókra vonatkozó új szabályzat elfogadása után meghatározott 3 hónapos időszak végén, június 10-én jár le tehát. Aki eddig nem végzi el a regisztrációt, elveszíti a már kiosztott parkolóhelyét, amelyet ezt követően nyilvános liciten újra kiadnak. Az önkormányzat arra kéri az érintetteket, hogy ne halasszák az utolsó napokra az ügyintézést, és a szükséges dokumentumok, személyigazolványok, forgalmi engedély, tulajdonlap vagy bérleti szerződés alapján pontosan töltsék ki az adatokat. A hivatal figyelmeztet bennünket arra is, hogy a hibás vagy hiányos adatok miatt a rendszer nem hitelesíti a felhasználói fiókot, ami szintén a parkolóhely elvesztéséhez vezethet.

0: harcosok, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy én déli 12 óráig állok rendelkezésetekre. Ha van kérdésetek, információtok, ha bármilyen rendkívülit tapasztaltok az utakon, hívjatok bátran. 0359 17 22 22. Ez a vezetékes számunk. De írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es számunkra. És ott vagyunk a közösségi oldalakon is, Facebookon és Instagramon is. Plusz FM nagyváradként megtaláltok bennünket. Most pedig zárjuk a hétfő délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. A folytatásban Keserű Tamás kollégám érkezik hozzátok a hírekkel, én pedig a következő órában ezzel várlak vissza benneteket. Mutatom.
1: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkenneld be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Igazi szenzáció!
5: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
6: a Brico-ban teljes kínálatot találsz víz, gáz és villanyszereléshez, még hozzá ehhez illő ajánlatokkal. Június 17-ig 10% kedvezményt adunk utolvány formájában a acélis alumínium radiátorokra, a csaptelepekre és kiegészítőkre, valamint a propilén csövek és idomok teljes kínálatára 63 mm-es átmérőig egy komplet rendszerhez. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különbözet dupláját kapod vissza a...
7: Brico!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az Új Otthon program. Mesterséges intelligencia segíti az idős gondozást Szalacson. Törvénymódosítást kezdeményezett az RMDS a 14 éven aluliak közúti kerékpározásának megkönnyítése érdekében. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az Új Otthon program, derül ki a pénzügyminisztérium jogszabálytervezetéből. A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlanpiaci helyzet indokolja. A lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást, különösen azoknak, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek. A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió lejes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzálog hitelezés alakulása és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja. Emellett a kedvezőbb finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. Egy közel 4,8 millió leértékű szociális fejlesztési projekt indult el Szalacs községben, mely integrált otthoni gondozási szolgáltatást hoz létre a településen élő kiszolgáltatott helyzetű idősek számára. Ennek keretében az idősek legalább egy éven át személyre szabott támogatást kapnak, miközben saját otthonukban maradhatnak. A kezdeményezés legérdekesebb eleme az, hogy mesterséges intelligenciára épülő digitális rendszert alkalmaznak az otthoni gondozásban. Az idősek számára táblagépeken és hangalapú eszközökön keresztül elérhető virtuális asszisztens napi kapcsolatot tart majd a felhasználókkal. A rendszer célja az idősek elszigeteltségének csökkentése, ugyanakkor a beszélgetések elemzésével a szakemberek például memóriazavarokra, kommunikációs nehézségekre vagy akár demenciára utaló korai jeleket is észlelhetnek. Törvénymódosítást kezdeményezett az RMDS a 14 éven aluliak közúti kerékpározásának megkönnyítése érdekében. A jelenleg érvényes közlekedési szabályok értelmében ugyanis az említett korosztályhoz tartozó gyerekek felügyelet mellett és szervezett körülmények között sem használhatják a forgalmas útszakaszokat. Ezért a törvény kizárja őket a különböző kerékpáros, sport és szabadidős rendezvényeken való részvételből. Szabó Ödön, parlamenti képviselő, a törvénymódosítás kezdeményezője a Krónikának elmondta. A jogszabály szigorának enyhítése hozzájárulhat a bicikli használat szélesebb körben való elterjedéséhez, az egészséges életmódra neveléshez és a közlekedési kultúra növeléséhez.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Sok napsütésre számíthatunk a következő napokban, ma a napari csúcsértékek 28-29 fok körül alakulnak. Éjszakára pedig 15 fokra hűvész a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap több lesz a felhő felettünk, viszont fázni nem fogunk. 31-32 fokot mérhetünk majd kedden és szerdán is. Csapadékra majd a hét második felétől számíthatunk.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Megkezdődött két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után a belvárosban. A múzeum, tehát a Múzeolúj utca és a Dácsia-Sugár út kereszteződésében új körforgalmat alakítottak ki. Innen tovább lehet hajtani a Petőfi Park felé, ugyanakkor az út fő utca felüli vége le van zárva. Ezért a Petőfi Park felől érkező autósoknak vissza kell fordulniuk, nem hajthatnak rá a fő utcára. A Bucsercs, Nikolai Titulescu, Peszkorosolói és Mesztekönisolói utcák felől érkező autósok behajthatnak a fő utcára, de csak is balra mehetnek, a Körös Áruház irányába, és számukra kialakítottak egy letérőt a Petőfi Park felé. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: És már folytatjuk is a délelőtti pluszt. Hello, Nagyváradi, a környékbeli 2026. június 8-a hétfő, 11 óra múlt 5 perccel, én pedig Szegedi Mária vagyok, és még egy 60 percen keresztül itt vagyok veletek. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Kezdésnek már itt is van az ígért magyar sláger, érkezik az Airi Mafia és a Volt egy álmom című daluk. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

harcosok az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint ma június 8-án hétfőn kezdődött az érettségi vizsga szóbeli szakasza a román nyelvi kommunikációs készségek felmérésével. Június 10-én és 11-én pedig a nemzeti kisebbséghez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeit mérik fel. Június 11-én és 12-én pedig az idegen nyelv ismeretet. A digitális kompetenciák felmérése június 15 és 17-e között zajlik. Június 29-én kerül sor az első írásbeli vizsgára román nyelv és irodalomból, június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, július 2-án pedig a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők. A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok július 3-án írásbeliznek anyanyelvből. Július 7-én délig teszik közé az írásbeli eredményeket, ugyanazon a napon 14 és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat, és be lehet nyújtani az óvásokat. Az óvások elbírálása után a végleges eredményeket július 13-án teszik közzé. Sok sikert kívánok minden érettségizőnek, a tanulás már megtörtént, most jöhet a bizonyítás. Legyen a tételhúzás kegyes, a memória éles és a végeredmény olyan, amire büszkén emlékeztek majd vissza, kedveskéim. És ami nagyon fontos, ne izguljatok azon, hogy mit nem tudtok, mutassátok meg inkább azt, amit igen. Még egyszer sok sikert, pluszosok, tessenek szorítani az érettségizőkért.

0: Live!
1: Figyelem, állás keresők, a legfrissebb adatok szerint összesen 683 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében. Ha pedig Nagyváradon keresnétek munkahelyet, itt a szabad munkahelyek száma 451. Többek között kereskedelmi ügynököt, biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, ügyfélszolgálatost, szállítási ügynököt, szakácssegédet, kézicsomagolót, menedzserasszisztenst, kommunikációs asszisztenst, pultost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, takarítót, autómosót, szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség Székelyén szolgálnak, azaz Nagyváradon, a Transzilvániai utca 2 szám alatt. Mondok telefonszámot is, 0259 436 821.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban Dávid Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált. Helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
2: A felújítással már a tetőnél tartasz? A Brico ajánlatai a segítségedre sietnek. Június 17-ig az már trapézlemez csak 16,91 lej négyzetméterenként, és 10% kedvezményt adunk utolvány formájában a 0,5 mm-es szürke smart cserepészlemezre. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különböző dupláját kapod vissza a... Ritka.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Lukasz és Steve közösével folytatjuk a hétfő délelőtöt. Jó tehát jó rádiózást, ha munkából hallgatok bennünket. Kitartást, jó munkát, pluszosok!
0: Slágerek, magyar

Slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk, pluszosok. Újabb utcát korszerűsítenek a nagyváradi Oncsa telepen, ezúttal a Kálnagy Sándor utcát, amely 776 méter hosszú. Jelenleg kavicsos burkolatú, műszaki állapota pedig nem megfelelő. A munkálatok során új úttestet építenek, járdákat alakítanak ki, bővítik a közvilágítási hálózatot, zöldövezeteket alakítanak ki, valamint kiépítik az ingatlanokhoz vezető bejáratokat. A beruházás részeként megoldják a csapadékvízelvezetést is egy új gyűjtő és elvezető rendszer kiépítésével. A polgármester hivatal közleményében azt írja, hogy ez a beruházás része annak a programnak, amelynek célja a lakónegyedek úthálózatának korszerűsítése, a közlekedési feltételek javítása és a városi környezet minőségének emelése. Újabb utcát korszerűsítenek tehát a nagyváradi Oncsa telepen, ezúttal a Kánad Sándor utca újul meg.

Egy újabb időszaki kiállítás nyílt a Várban működő Városi Múzeumban. Pluszosok, kerekek, szárnyak és páncélok a világ miniatűrben címmel. A kiállítás látványos betekintést nyújt a mobilitás és a technológia történetébe, mintegy 150 miniatűr autó, repülőgép és páncélozott járműmodellt mutat be a 20. és 21. század reprezentatív modelljeinek hű reprodukcióit. A válogatás különféle modelleket tartalmaz, klasszikus és kortárs autókat, a kommunista és a szovjet korszak emblematikus járműveit, mentőautókat, de olyan híres márkákat is, mint a Ferrari vagy a Porsche. A katonai szegmens a két világháború közötti, a háború utáni és a kortárs időszak tankjai képviselik, valamint a repüléstörténet kulcsfontosságú pillanatait illusztráló katonai repülőgépek. Remélem, meghoztam a kedveteket ehhez a kiállításhoz. A kerekek, szárnyak és páncélok a világ miniatűrben című időszaki kiállítást, tehát június 15-ig látogathatjátok a Várban működő Városi Múzeumban.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Dualipa Dalával, a Hitfüdér előtti plusz végéhez érkeztünk. Nagyváradi a környékbeliek hamarosan, déli 12 óra. A folytatásban érkezik Keserű Tamás kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, én pedig letészem már a lantot a 89,6-on. Szegedi Máriát hallottátok, és ne felejtjétek, én minden hétköznap délelőtt reggel 8-tól déli 12 óráig elkísérlek benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Találkozzunk tehát holnap délelőtt is, ugyanitt ugyanekkor az éterben. További utat, jó rádiózást és jó étvágyat kívánok az ebédhez, a Plusz FM-en pedig folytatódnak a legnagyobb slágerek. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az Új Otthon program. Mesterséges intelligencia segíti az idős gondozást Szalacson. Törvénymódosítást kezdeményezett az RMDS a 14 éven aluliak közúti kerékpározásának megkönnyítése érdekében. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az Új Otthon program, derül ki a pénzügyminisztérium jogszabálytervezetéből. A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlanpiaci helyzet indokolja. A lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást, különösen azoknak, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek. A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió lejes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzálog hitelezés alakulása és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja. Emellett a kedvező finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. Egy közel 4,8 millió leértékű szociális fejlesztési projekt indult el Szalacs községben, mely integrált otthoni gondozási szolgáltatást hoz létre a településen élő, kiszolgáltatott helyzetű idősek számára. Ennek keretében az idősek legalább egy éven át személyre szabott támogatást kapnak, miközben saját otthonukban maradhatnak. A kezdeményezés legérdekesebb eleme az, hogy mesterséges intelligenciára épülő digitális rendszert alkalmaznak az otthoni gondozásban. Az idősek számára táblagépeken és hangalapú eszközökön keresztül elérhető virtuális asszisztens napi kapcsolatot tart majd a felhasználókkal. A rendszer célja az idősek elszigeteltségének csökkentése, ugyanakkor a beszélgetések elemzésével a szakemberek például memóriazavarokra, kommunikációs nehézségekre, vagy akár demenciára utaló korai jeleket is észlelhetnek. Törvénymódosítást kezdeményezett az RMDS a 14 éven aluliak közúti kerékpározásának megkönnyítése érdekében. A jelenleg érvényes közlekedési szabályok értelmében ugyanis az említett korosztályhoz tartozó gyerekek felügyelet mellett és szervezett körülmények között sem használhatják a forgalmas útszakaszokat. Ezért a törvény kizárja őket a különböző kerékpáros, sport és szabadidős rendezvényeken való részvételből. Szabó Ödön, parlamenti képviselő, a törvénymódosítás kezdeményezője a Krónikának elmondta. A jogszabály szigorának enyhítése hozzájárulhat a bicikli használat szélesebb körben való elterjedéséhez, az egészséges életmódra neveléshez és a közlekedési kultúra növeléséhez.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: tér.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
2: Amiben fent nincs, majd nincs harapban senkivel.
3: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
1: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
1: Igazi szenzáció!
2: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
3: társadalmi célú hirdetés.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

what's up and

0: Kossz FM. Reklám.
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Egy jó ajánlatra vártál, hogy bele vagy a projektekbe? Június 17-ig a Brikóban 15% kedvezmény kapsz utolvány formájában a beltéri ajtók teljes kínálatára. És hogy még egyszerűbb legyen a dolgod, segítünk az ajtók be- vagy kiszerelésében. Gyere el az üzletbe, vagy rendelj az alkalmazás révén a... Brikó!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az Új Otthon program. Mesterséges intelligencia segíti az idős gondozást Szalacson. Törvénymódosítást kezdeményezett az RMDS a 14 éven aluliak közúti kerékpározásának megkönnyítése érdekében. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az Új Otthon program, derül ki a pénzügyminisztérium jogszabálytervezetéből. A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlanpiaci helyzet indokolja. A lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást, különösen azoknak, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek. A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió lejes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzálók hitelezés alakulása és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja. Emellett a kedvező finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. Egy közel 4,8 millió leértékű szociális fejlesztési projekt indult el Szalacs községben, mely integrált otthoni gondozási szolgáltatást hoz létre a településen élő kiszolgáltatott helyzetű idősek számára. Ennek keretében az idősek legalább egy éven át személyre szabott támogatást kapnak, miközben saját otthonukban maradhatnak. A kezdeményezés legérdekesebb eleme az, hogy mesterséges intelligenciára épülő digitális rendszert alkalmaznak az otthoni gondozásban. Az idősek számára táblagépeken és hangalapú eszközökön keresztül elérhető virtuális asszisztens napi kapcsolatot tart majd a felhasználókkal. A rendszer célja az idősek elszigeteltségének csökkentése, ugyanakkor a beszélgetések elemzésével a szakemberek például memóriazavarokra, kommunikációs nehézségekre vagy akár demenciára utaló korai jeleket is észlelhetnek. Törvénymódosítást kezdeményezett az RMDS a 14 éven aluliak közúti kerékpározásának megkönnyítése érdekében. A jelenleg érvényes közlekedési szabályok értelmében ugyanis az említett korosztályhoz tartozó gyerekek felügyelet mellett és szervezett körülmények között sem használhatják a forgalmas útszakaszokat. Ezért a törvény kizárja őket a különböző kerékpáros, sport és szabadidős rendezvényeken való részvételből. Szabó Ödön, parlamenti képviselő, a törvénymódosítás kezdeményezője a Krónikának elmondta. A jogszabály szigorának enyhítése hozzájárulhat a bicikli használat szélesebb körben való elterjedéséhez, az egészséges életmódra neveléshez és a közlekedési kultúra növeléséhez.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig, naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
2: A konyha is szerepel a felújítási listádon. Tervezzük meg együtt akciósan. Június 17-ig a Brico-ban 15% kedvezményt kapsz udolvány formájában a válogatott moduláris konyhabútorokra, a különféle színekbe kapható Zante konyhai csaptelep pedig csak 168,35 lej. Gyere el az üzletbe az ingyenes tervezésért. Ha pedig kiállításra és szerelésre van szükséged, azt is megtalálod a...
3: Brico!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfesztivál.ro-t.
2: Igazi szenzáció!
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Az elmúlt időszak drágulási hullámai radikálisan megváltoztatták a romániai családok költségvetését. A legtöbbjük egyik hónapról a másikra él. Bár az elektronikus személyigazolvány előnyeiről rendszeresen tájékoztattak a hatóságok, a lakosság egy része mégis vonakodik lecserélni a régi okmányát. Románia rögzíti az Európai Unió legmagasabb iskola elhagyási rátáját a 18 és 24 év közötti fiatalok körében. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Az elmúlt időszak drágulási hullámai radikálisan megváltoztatták a romániai családok költségvetését. Az élelmiszerektől és a közüzemi díjaktól kezdve a lakbérig, a hitelkamatokig és a közlekedésig szinte minden kiadás emelkedett. A legfrissebb számítások szerint egy 2 felnőttből és 2 gyermekből álló családnak havonta körülbelül 11.370 lejre van szüksége a tisztességes élethez. Ez az összeg közel 9%-kal magasabb, mint az előző évre számított érték. Ezek az összegek nem luxust jelentenek, hanem az alapvető kiadások fedezéséhez és a tisztességes életszínvonal fenntartásához szükségesnek ítélt költségvetést. A számításban szerepelnek az élelmiszer, lakás, közüzemi, ruházati, egészségügyi, oktatási, közlekedési, kommunikációs, szabadidős és a váratlan kiadások. Romániában sok háztartás a minimális fogyasztói kosár szintje alatti jövedelemmel él hónapról hónapra, amit inkább túlélésnek lehet már nevezni. Bár az elektronikus személyigazolvány előnyeiről rendszeresen tájékoztattak a hatóságok, a lakosság egy része vonakodik lecserélni a régi okmányát. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a csipet sok helyen még mindig nem tudják beolvasni. Ezért aki ügyet szeretne intézni, a személyi nyilvántartó által kibocsátott lakcímigazolást is hordoznia kell magával, mert az e-személyi hátoldalán nem szerepel az illető címe. Jelenleg ezek kiállításának költségét Európai Uniós források fedezik, ezért az érintettek számára ingyenes. Az ingyenesség megszűnését követően, vagyis július 1-től az elektronikus személyigazolvány díja 70 lej, az egyszerű személyigazolványé pedig 40 lej lesz. Románia rögzíti az Európai Unió legmagasabb iskola elhagyási rátáját a 18 és 24 év közötti fiatalok körében, derül ki az Eurostat adataiból. A statisztikák szerint a hazai fiatalok 15,5%-a hagyja el idő előtt az oktatási és szakképzési rendszert. Az EU-ban a 18 és 24 év közötti fiatalok átlagosan 9,1%-a hagyja el korán az oktatási és képzési rendszert. Románia után a legmagasabb rátát Németországban és Spanyolországban mérték. Európai szinten az iskola elhagyás lényegesen gyakoribb a férfiak, mint a nők körében. Az Eurostat arra is rávilágított, hogy az oktatási rendszert korán elhagyó fiatalok komoly nehézségekkel szembesülnek a munkaerőpiacon való elhelyezkedés során. Az iskola elhagyók alig 1/4 tud csak elhelyezkedni.
0: És most Nagyváradról
3: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. De ez még nem minden. Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok. Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kérdés.

0: az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Plusz.
1: Plusz
0: FM.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
3: Halihó mindenkinek, ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is mindent elkövetnek, hogy megfelelően tájékozottak legyetek.
4: Akaratunk ellenére néha nem csupán önmagunk elől menekülünk, hanem a minket körülvevő, rendszer szinten hömpölygő rossz elől is. A nosztalgia felütése minden generációnak mást jelent, és gyakran elhisszük, hogy az idő megszépít mindent, és minden rossz filtere színesebbé válik az idő előrehaladásával. Az idilli hangulat megteremtése a jelenből való kiszakadással is kezdődhet, és a retrospektív gondolatok, érzések, zenék azok, amik néha előremutató jelzést adnak. 10 év távlatában 2016-ra úgy is gondolhatunk, mint a Z generáció első nosztalgikus felütésére. 10 év nem sok idő a történelemben, de egy generáció életében már elég ahhoz, hogy korszak legyen belőle. 2016 zenéje, vizuális kultúrája és közösségi médiás világa most újra felbukkan a TikTokon, a divatban és a popzenében.
3: Ilyenkor benne mindig felmerül a kérdés, hogy nem sikerül valami újat hozni, és azért van ez, hogy visszajönnek ilyen retro dolgok, és hogy elővesznek régebbi trendeket, és azokat kezdik el használni, alkalmazni, szó szerint nyomatni.
4: Jó kérdés. De egyébként hogy... ez így folyamatosan jellemző, tehát hogyha mondjuk a trapéznadrág ugrott most így eszembe hirtelen, hogy az is ugye 20-30 évvel ezelőtt virágkorát érte, és most meg megint bejött divatba, úgyhogy hát igen, lehet, hogy mondasz valami.
3: De ugye van ez, hogy a történelem ismétli önmagát, ez nyilván ebből adódik elsősorban. Meg vannak egyébként időszakok, amikor érdekes, mert ez tényleg megfigyelhető, amikor úgy alapvetően a világban minden rendben van, minden happy, akkor kicsit olyan klasszikusabb trend jön, tudod, olyan snasszabb színek, fekete-fehér, például az akkora divat. Akkor, amikor van valami kis nehézség, van egyfajta átalakulás, egy kisebb fajta káosz a világban, akkor megvan az igényük az embereknek arra, hogy legyen valami színesebb, valami vidámabb dolog. Uh-huh. És ugye ez is egyfajta nosztalgiából fakad, hogy akkor visszanyúlok abba az időszakba, amikor jól éreztem magam, és abból hozok be a saját maga mindennapjaiba. Uh-huh. Ugye retro jelleggel, amikor azt mondjuk, hogy kicsit nosztalgiázunk, akkor rögtön ugye, nekem például ugye, akkor a tini korom jut eszembe, ugye 20-as éveim eleje, amikor úgy tényleg minden klappolt, jól éreztem magam a bőrömben, meg nyilván a gyerekkor. Tehát ugye ott a gyerekkorban mondjuk, ha a zenére gondolok, akkor olyan túl sok minden nem jut eszembe, mert ugye gyerekként nem feltétlenül azzal vagy elfoglalva, hogy most zenét hallgatsz, vagy legalábbis nem ez a jellemző. Aha. Mondjuk az én esetemben így fiúként nekem inkább az ilyen szabadtéri ténykedések, a bringázások, a haverokkal való játék, foci.
4: De a mese zenék például.
3: Meg mese, aha.
4: Most nekem mondjuk így beugrik a Barbapapa, a Süsű, a Sárkány, meg a Megkelek.
3: Igen,
4: mondjuk
3: igen,
4: azok tényleg. A tipikus mesei dalok, azok biztos nálad is előjönnek. Abszolút, csak igen, lehet, hogy így nem gondoltál bele, igen, hogy ugye az is zene, csak igen, ugye a mese, igen, mese zene, vagy a Gumimacik, ugye már azt is még azért elkaptuk.
3: Hát,
4: meg a Balukapitány.
3: Én éppen nem? Még igen, egy kicsit ugye elkaptam, de akkor már megmondom, Frankon már középiskolás voltam. Uh-huh. Csak emlékszem, hogy vasárnaponként volt ez így van, a családi még... mozi délután
4: hát
3: a Disney-vel.
4: És akkor néztük.
3: Volt ez, ugye?
4: Hogyne. Igen. Hogyne.
3: Szóval ez azért úgy még rémlik.
4: A mesékhez egyébként se lehet soha elég öreg az ember.
3: Ja, persze.
4: Kortalan.
3: Amúgy a Futrinka utca az megvan? Neked?
4: Az nincs. Annál már fiatalon vagyok.
3: Igen. Ez azért más is.
4: Na bocsánat. Nem tudtam kihagyni.
3: Helyes, jó van.
4: De egyébként ezzel abszolút én is azonosulok, mert hogy például én mikor tornázom, akkor rendszeresen olyan nekem retro zenéket hallgatok, amikre annak idején diszkóba jártunk. Tehát, hogy az nekem például egy plusz energiát ad, akár tényleg a testmozgáshoz, vagy a takarításhoz, főzéshez, vagy utazáshoz, vagy ilyesmi. És tényleg ez így abszolút működik, hogy akkor ilyen jó érzések járják át az embert, meg ilyen kellemes emlékek jutnak eszedbe, és tényleg megszépül. Pont amit itt a hírben is olvashattunk, hogy a rossz filter az úgy színessé válik az idő múlásával, és a tiniként megélt nagy fájdalmak, akár szerelmi, vagy bármilyen más, az most már olyan nosztalgikusan jó élmény. Úgyhogy ebben tényleg azt gondolom, hogy ez abszolút így van.
3: Igen, egyébként ami egy kicsit így magából ebből a hírből kijön, egy minimális ilyen az én arcomban mosoly csaló dolog az az, hogy az E-generáció is már elkezdett nosztalgiázni. És hogy ugye 10 évvel ezelőtt, 2016, ugye akkor már itt voltam javába például,
4: igen,
3: hogy én nem érzek semmi különbséget például a 10 évvel ezelőtti életem meg a mai életem között olyan értelemben, hogy zeneileg is például nagyon hasonló volt a stílus. Ugye utána kezdtem el, nem sokkal 2017-ben kezdtem el ugye rádiózni, és én emlékszem ugye, hogy sőt a mai napig vannak olyan zenék, amit abból az időszakból játszunk mi is, és nem mondanád meg így hallásra, hogy ez most már egy 10 évvel ezelőtti dal.
4: Aha.
3: Például. Szóval nekem inkább ez a fura, hogy zeneileg ugye hoznak egy ilyen nosztalgiát, de hát nyilván nekik ugye ugyanaz az érzés, amit te is most itt
4: igen, mert szerintem ez egyébként valószínűleg korosztályfüggő is, tehát hogy a 10-20-as éveidet azt szerintem másképp éled meg, tehát hogy intenzívebben, vagy jobban érzed a váltást, mondjuk a 18-28 meg 38 között, mint hogyha mondjuk már 30 plusz 40-es ilyesmi korosztály vagy, és akkor ott telnek el ezek az évtizedek.
3: Igen. Na, de jó dolog a nosztalgia, ebben szerintem egyet érthetünk, de kíváncsiak lennénk arra is, hogy nektek mi erről a véleményetek. Mi természetesen cserébe adjuk a mai korunk nagy slágereit, és persze a nosztalgikus kiváló zenéket is.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A felújítással már a tetőnél tartasz? A Brico ajánlatai a segítségedre sietnek. Június 17-ig a Smart trapézlemez csak 16,91 lej négyzetméterenként, és 10% kedvezményt adunk utolvány formájában a 0,5 mm-es szürke Smart cserepészlemezre. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különböző dupláját kapod vissza a...
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Üdv mindenkinek a reggeli Plusz mikrofonjainál, Balázs Anita
3: és Hosszú Sanyi,
2: akik minden hétköznap reggel közösen látnak el titeket a legérdekesebb tudnivalókkal itt a 89,6-on 7 és 8 óra között.
3: Olyan törvénymódosító javaslatot nyújtott be nemrég az RMDS, amely csökkenteni és az iskola látogatás feltételéhez kötni a gyerekpénz folyósítását. A javaslat legfontosabb aspektusai a jelenleg 0 és 2 éves kor között járó 719 lejes összeget kibővíteni 3 éves korig, a 3 és 18 év közötti fiatalok esetében pedig a jelenlegi 292 lejes támogatást 100 lejre csökkenteni. Az ösztöndíjakat az óvodásokra is kiterjeszteni, bevezetni a jelenléti ösztöndíjnak nevezett 250 lej összegű támogatást, amiben azok részesülhetnének, akik rendszeresen jelen vannak az óráikon és kitűnő magaviseleti eredménnyel rendelkeznek. Első látásra a törvénytervezet kifejezetten haladó és humánus, az iskola elhagyással szemben az oktatáshoz való hozzáférés jogát igyekszik kiterjeszteni, támogatva azokat a szülőket, akik meg tudják hozni a helyes döntést a gyerekeik érdekében, és azokat a gyerekeket, akik meghálálják ezt a döntést a jó magaviseletükkel.
2: Oké, de mi van akkor, hogyha felmerül annak a lehetősége, hogy nincsen olyan anyagi lehetősége a gyereknek, hogy tudjon iskolába járni? Mert ilyen is van, ugye, hogy olyan körülmények között él, hogy kisebb településen, vagy esetleg tanyán nehéz bejutni.
3: És hogy nem tud rendszeresen bejárni.
2: És nem tud bejárni rendszeresen, és akkor ott az már nyilván befolyásolja ugye a magaviseleti eredményt.
3: Uh-huh. Bizony.
2: Hogyha igazolatlan órái vannak.
3: Igen.
2: Úgyhogy egyfajta megkülönböztetés is van ebben, szóval nem biztos, hogy ez annyira egyszerű. Mert jól hangzik az, hogy csökkentsük le 100 elejére, meg adjuk hozzá 250-et, és akkor végül is emelünk, mert hogy valójában erről van szó.
3: Számomra nem egyértelmű teljesen, hogy ez a 250 lejes támogatás, ez havi szintű támogatás vajon?
2: Szerintem igen, mert hogy egyfajta ösztöndíjnak nevezik. Uh-huh. Úgyhogy biztos. Én így értettem, hogy ez ugye hozzá adódna. Tehát, hogy igazából ami most látszik ebből a törvénymódosító javaslatból, hogy azt szeretné az RMDS, hogyha az iskolába járásnak a rendszeressége, meg egyáltalán ugye az iskolai kötelezettségeknek a teljesítése az a gyerekek részéről megvalósuljon, de ebben valahol ugye a szülőkön keresztül próbál talán így nyomást gyakorolni. Mert azért a gyerekpénz, azt lássuk be, az nem a gyereknek a zsebébe kerül. Persze lehet, hogy lesznek olyan családok, vagy vannak olyan családok, ahol igen, ahol 100%-ban odaadják úgymond a gyereknek, hogy
3: de az esetek többségében nyilván
2: tehát,
3: hogy, nem.
2: De hát nem. Na, szóval ez a családi kasszához. Igen. Adódik hozzá.
3: Hát igen, igen. Amit mondasz, az abszolút megtörténhet, hogy tényleg valaki nem tud rendszeresen bejárni önhibáján kívül, és ugye eleve ez a 292 le sem egy nagy összeg, ha azt nézzük. Tehát, hogy nem igazán van kint a vízből az, akinek havonta ez az összeg az, ami kihúzza őt a csávából, hogy így fogalmazza. De hogyha még ez sem lesz, és csak 100 lejt kap, mert a gyerek nem tud rendszeresen bejárni, az egy nagy érvágás. És bennem még az is felmerült, hogy vajon ez a magaviseleti eredmény elegendő lesz-e ahhoz, hogy akkor megkapja valaki az ösztöndíjat, vagy esetleg tanulmányi szempontból is elvárás lesz, hogy úgy teljesítsen, hogy kötik-e majd a jövőben ilyen feltételhez, mert ott meg megint előjön a méltányossági kérdés, hogyha valamelyik gyerek alapból nem olyan jó tanuló, vagy nem annyira jók a képességei, akkor ő mennyivel nagyobb hátrányban lesz, hogyha bejön esetleg egy ilyen dolog is a történetbe, hogy majd nézni fogják a tanulmányi eredményt. Nyilván most a hírben

0: kritizálja a jelenlegi javaslatot. A javaslat különösen problémás lenne a mély szegénységben élő családok esetében, büntetné a sérülékeny csoportokat, ami ellentétes lehet a gyermekek legfőbb érdekének védelmével, szól az indoklásban.
1: Hasonlóan gondolkodnak, mint mi, tehát valójában ugye, akik ugye az alkotmánybíróság, akik ugye sokkal képzettebbek jogilag, mint mi vagyunk, ők is így látják, és mi is így józan parasztészre így ítéljük, akkor valójában szerintem egyértelmű, hogy mi a válasz a kérdésre. De érdekelne bennünket az is természetesen, hogy ti hogy látjátok, érdekelne bennünk. Megköszönjük, hogyha megosztjátok velünk a véleményetek, mi pedig adjuk cserébe most is a legjobb zenéket.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Felpesdült a romániai munkaerőpiac, legalábbis az idei év eddig eltelt időszakában rekordot döntött a munkahelyet keresők száma. A diákoknak, a nyugdíjasoknak és a kisgyermekes szülőknek is kedvezhet az a törvénytervezet, amely megszüntetné a részmunkaidős szerződések többletadóztatását. Újra aranyat ér a repce, a növény ugyanis hosszú ideje a biodízel gyártás egyik legfontosabb alapanyagának számít. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Felpesdült a romániai munkaerőpiac, legalábbis az idei év eddig eltelt időszakában rekordot döntött a munkahelyet keresők száma. Az év eleje óta 131 000 új álláskeresővel bővült azoknak a száma, akik az eJobs állásközvetítő platformon regisztráltak. Ez 13%-os növekedést jelent, derül ki a platform elemzéséből. Ugyanakkor az aktivitás is rekordszámokat mutatott. Havonta átlagosan 1,1 millió jelentkezést nyújtottak be azok, akik első munkahelyüket keresik, vagy fiatalként most lépnének be először a munkaerőpiacra. A jelöltek körében tapasztalható pezsgés a piac újra kalibrálásának időszakában jelentkezik, amikor szinte minden szakmai kategóriában megnövekedett a toborzási tevékenység, és a prioritások tekintetében van egy közös elem, a pénzügyi stabilitás. A diákoknak, a nyugdíjasoknak és a kisgyermekes szülőknek is kedvezhet az a törvénytervezet, amely megszüntetné a részmunkaidős szerződések többletadóztatását. A kezdeményezés elfogadása esetén új lendületet kaphatnak a napi 4-6 órás állások, amelyek az elmúlt években visszaszorultak. Ha a parlament véglegesen elfogadja a jogszabályt, 2027-től a részmunkaidőben dolgozók után fizetendő adókat és járulékokat kizárólag a ténylegesen megszerzett jövedelem alapján számítanák ki. A törvényjavaslat támogatói arra is felhívják a figyelmet, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése segíthetne a fiatalok munkanélküliségének mérséklésében. Érdekes jelenségre hívják fel a figyelmet az agrárszakemberek. A június végén és júliusban betakarításra kerülő repce iránt mutatkozik idén a legnagyobb kereslet a gabonafélék és az olajos növények közül. A repce iránt már 2022-ben is rendkívül nagy kereslet mutatkozott az ukrajnai háború kitörését követő energiaárrobbanás miatt. A növény ugyanis hosszú ideje a biodízel gyártás egyik legfontosabb alapanyagának számít. Megújuló energiaforrásként hozzájárulhat a kőolaj felhasználás csökkentéséhez, miközben alacsonyabb üvegházhatású gázkibocsátást eredményez, mint a fosszilis dízel. Bár az egyik leggyakrabban említett hátránya, hogy versenyt támaszthat az élelmiszertermeléssel szemben a termőterületekért, az energiaválságok idején egyre több ország tekint rá stratégiai jelentőségű növényként.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám.
1: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
2: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
3: visszatér a Waves Festival! Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket! 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó, köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
4: A kertben szeretnél kikapcsolódni nyáron? Június 17-ig a Brikóban az 5 személyes Miria kerti bútor szett csak 1199 lej és a 396 cm-es fényvázas vesztői medence vízforgató szivattyúval együtt csak 1119 lej. Gyere el az üzletbe, vagy rendelj az alkalmazásból gyors házhoz szállítással a... Brikó!
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvasd el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Ezen a nyáron szuper ajánlatokkal újíthatsz fel. Június 17-ig a Brico-ban a 15 literes Oscar kültéri mosható falfesték, 4 liter alapozóval csak 424,15 lej, a 45x45 cm-es, elcsiszolt beltéri kültéri Milestone podrólap pedig csak 39,5 lej négyzetméterenként. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különbözet dupláját kapod vissza a...
3: Ritka!
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az Új Otthon program. Mesterséges intelligencia segíti az idős gondozást Szalacson. Törvénymódosítást kezdeményezett az RMDS a 14 éven aluliak közúti kerékpározásának megkönnyítése érdekében. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az Új Otthon program, derül ki a pénzügyminisztérium jogszabálytervezetéből. A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlanpiaci helyzet indokolja. A lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást, különösen azoknak, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek. A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió lejes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzálog hitelezés alakulása és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja. Emellett a kedvező finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. Egy közel 4,8 millió leértékű szociális fejlesztési projekt indult el Szalacs községben, mely integrált otthoni gondozási szolgáltatást hoz létre a településen élő kiszolgáltatott helyzetű idősek számára. Ennek keretében az idősek legalább egy éven át személyre szabott támogatást kapnak, miközben saját otthonukban maradhatnak. A kezdeményezés legérdekesebb eleme az, hogy mesterséges intelligenciára épülő digitális rendszert alkalmaznak az otthoni gondozásban. Az idősek számára táblagépeken és hangalapú eszközökön keresztül elérhető virtuális asszisztens napi kapcsolatot tart majd a felhasználókkal. A rendszer célja az idősek elszigeteltségének csökkentése, ugyanakkor a beszélgetések elemzésével a szakemberek például memóriazavarokra, kommunikációs nehézségekre vagy akár demenciára utaló korai jeleket is észlelhetnek. Törvénymódosítást kezdeményezett az RMDS a 14 éven aluliak közúti kerékpározásának megkönnyítése érdekében. A jelenleg érvényes közlekedési szabályok értelmében ugyanis az említett korosztályhoz tartozó gyerekek felügyelet mellett és szervezett körülmények között sem használhatják a forgalmas útszakaszokat. Ezért a törvény kizárja őket a különböző kerékpáros, sport és szabadidős rendezvényeken való részvételből. Szabó Ödön, parlamenti képviselő, a törvénymódosítás kezdeményezője a Krónikának elmondta. A jogszabály szigorának enyhítése hozzájárulhat a bicikli használat szélesebb körben való elterjedéséhez, az egészséges életmódra neveléshez és a közlekedési kultúra növeléséhez.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Beta Plus FM. Reklám.
1: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
0: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
0: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig, naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
3: A Brico-ban teljes kínálatot találsz víz, gáz és villanyszereléshez, még hozzá ehhez illő ajánlatokkal. Június 17-ig 10% kedvezményt adunk utolvány formájában a zacelis alumínium radiátorokra, a csaptelepekre és kiegészítőkre, valamint a propilén csövek és idomok teljes kínálatára 63 mm-es átmérőig egy komplet rendszerhez. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különbözet dupláját kapod vissza a...
4: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinxilha a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilha, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót, a lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált forti.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig, naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
5: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
6: A fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Az elmúlt időszak drágulási hullámai radikálisan megváltoztatták a romániai családok költségvetését. A legtöbbjük egyik hónapról a másikra él. Bár az elektronikus személyigazolvány előnyeiről rendszeresen tájékoztattak a hatóságok, a lakosság egy része mégis vonakodik lecserélni a régi okmányát. Románia rögzíti az Európai Unió legmagasabb iskola elhagyási rátáját a 18 és 24 év közötti fiatalok körében. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Az elmúlt időszak drágulási hullámai radikálisan megváltoztatták a romániai családok költségvetését. Az élelmiszerektől és a közüzemi díjaktól kezdve a lakbérig, a hitelkamatokig és a közlekedésig szinte minden kiadás emelkedett. A legfrissebb számítások szerint egy két felnőttből és két gyermekből álló családnak havonta körülbelül 11.370 lejre van szüksége a tisztességes élethez. Ez az összeg közel 9%-kal magasabb, mint az előző évre számított érték. Ezek az összegek nem luxust jelentenek, hanem az alapvető kiadások fedezéséhez és a tisztességes életszínvonal fenntartásához szükségesnek ítélt költségvetést. A számításban szerepelnek az élelmiszer, lakás, közüzemi, ruházati, egészségügyi, oktatási, közlekedési, kommunikációs, szabadidős és a váratlan kiadások. Romániában sok háztartás a minimális fogyasztói kosár szintje alatti jövedelemmel él hónapról hónapra, amit inkább túlélésnek lehet már nevezni. Bár az elektronikus személyigazolvány előnyeiről rendszeresen tájékoztattak a hatóságok, a lakosság egy része vonakodik lecserélni a régi okmányát. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a csipet sok helyen még mindig nem tudják beolvasni. Ezért aki ügyet szeretne intézni, a személyi nyilvántartó által kibocsátott lakcímigazolást is hordoznia kell magával, mert az e-személyi hátoldalán nem szerepel az illető címe. Jelenleg ezek kiállításának költségét Európai Uniós források fedezik, ezért az érintettek számára ingyenes. Az ingyenesség megszűnését követően, vagyis július 1-től az elektronikus személyigazolvány díja 70 lej, az egyszerű személyigazolványé pedig 40 lej lesz. Románia rögzíti az Európai Unió legmagasabb iskola elhagyási rátáját a 18 és 24 év közötti fiatalok körében, derül ki az Eurostat adataiból. A statisztikák szerint a hazai fiatalok 15,5%-a hagyja el idő előtt az oktatási és szakképzési rendszert. Az EU-ban a 18 és 24 év közötti fiatalok átlagosan 9,1%-a hagyja el korán az oktatási és képzési rendszert. Románia után a legmagasabb rátát Németországban és Spanyolországban mérték. Európai szinten az iskola elhagyás lényegesen gyakoribb a férfiak, mint a nők körében. Az Eurostat arra is rávilágított, hogy az oktatási rendszert korán elhagyó fiatalok komoly nehézségekkel szembesülnek a munkaerőpiacon való elhelyezkedés során. Az iskola elhagyók alig egy negyede tud csak elhelyezkedni.
8: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexis sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
0: Ati Compressore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Egy jó ajánlatra vártál, hogy bele vagy a projektekbe? Június 17-ig a Brikóban 15% kedvezményt kapsz utolvány formájában a beltéri ajtók teljes kínálatára. És hogy még egyszerűbb legyen a dolgod, segítünk az ajtók be- vagy kiszerelésében. Gyere el az üzletbe, vagy rendelj az alkalmazás révén a... Brikó!
3: Igazi szenzáció!
1: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 alszám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
0: van az mester. És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a...

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Hear the clock ticking on the wall.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig, naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbenta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Felpesdült a romániai munkaerőpiac, legalábbis az idei év eddig eltelt időszakában rekordot döntött a munkahelyet keresők száma. A diákoknak, a nyugdíjasoknak és a kisgyermekes szülőknek is kedvezhet az a törvénytervezet, amely megszüntetné a részmunkaidős szerződések többletadóztatását. Újra aranyat ér a repce, a növény ugyanis hosszú ideje a biodízel gyártás egyik legfontosabb alapanyagának számít. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Felpesdült a romániai munkaerőpiac, legalábbis az idei év eddig eltelt időszakában rekordot döntött a munkahelyet keresők száma. Az év eleje óta 131 ezer új álláskeresővel bővült azoknak a száma, akik az eJobs állásközvetítő platformon regisztráltak. Ez 13%-os növekedést jelent, derül ki a platform elemzéséből. Ugyanakkor az aktivitás is rekordszámokat mutatott. Havonta átlagosan 1,1 millió jelentkezést nyújtottak be azok, akik első munkahelyüket keresik, vagy fiatalként most lépnének be először a munkaerőpiacra. A jelöltek körében tapasztalható pezsgés a piac újra kalibrálásának időszakában jelentkezik, amikor szinte minden szakmai kategóriában megnövekedett a toborzási tevékenység, és a prioritások tekintetében van egy közös elem, a pénzügyi stabilitás. A diákoknak, a nyugdíjasoknak és a kisgyermekes szülőknek is kedvezhet az a törvénytervezet, amely megszüntetné a részmunkaidős szerződések többletadóztatását. A kezdeményezés elfogadása esetén új lendületet kaphatnak a napi 4-6 órás állások, amelyek az elmúlt években visszaszorultak. Ha a parlament véglegesen elfogadja a jogszabályt, 2027-től a részmunkaidőben dolgozók után fizetendő adókat és járulékokat kizárólag a ténylegesen megszerzett jövedelem alapján számítanák ki. A törvényjavaslat támogatói arra is felhívják a figyelmet, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése segíthetne a fiatalok munkanélküliségének mérséklésében. Érdekes jelenségre hívják fel a figyelmet az agrárszakemberek. A június végén és júliusban betakarításra kerülő repce iránt mutatkozik idén a legnagyobb kereslet a gabonafélék és az olajos növények közül. A repce iránt már 2022-ben is rendkívül nagy kereslet mutatkozott az ukrajnai háború kitörését követő energiaárrobbanás miatt. A növény ugyanis hosszú ideje a biodízel gyártás egyik legfontosabb alapanyagának számít. Megújuló energiaforrásként hozzájárulhat a kőolaj felhasználás csökkentéséhez, miközben alacsonyabb üvegházhatású gázkibocsátást eredményez, mint a fosszilis dízel. Bár az egyik leggyakrabban említett hátránya, hogy versenyt támaszthat az élelmiszertermeléssel szemben a termőterületekért, az energiaválságok idején egyre több ország tekint rá stratégiai jelentőségű növényként.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
2: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Június 10-ig a 250 g-os Fortuna Rendezvous őrölt kávé ára 19,99 bani, valamint az 1 kg-os cukor ára mindössze 2,99 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
4: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradon.
5: Ez a Plusz

0: Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
0: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Mi a közös a lejben és a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz 0 számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az Új Otthon program. Mesterséges intelligencia segíti az idős gondozást Szalacson. Törvénymódosítást kezdeményezett az RMDS a 14 éven aluliak közúti kerékpározásának megkönnyítése érdekében. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az Új Otthon program, derül ki a pénzügyminisztérium jogszabálytervezetéből. A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlanpiaci helyzet indokolja. A lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást, különösen azoknak, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek. A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió lejes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzálog hitelezés alakulása és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja. Emellett a kedvező finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. Egy közel 4,8 millió leértékű szociális fejlesztési projekt indult el Szalacs községben, mely integrált otthoni gondozási szolgáltatást hoz létre a településen élő, kiszolgáltatott helyzetű idősek számára. Ennek keretében az idősek legalább egy éven át személyre szabott támogatást kapnak, miközben saját otthonukban maradhatnak. A kezdeményezés legérdekesebb eleme az, hogy mesterséges intelligenciára épülő digitális rendszert alkalmaznak az otthoni gondozásban. Az idősek számára táblagépeken és hangalapú eszközökön keresztül elérhető virtuális asszisztens napi kapcsolatot tart majd a felhasználókkal. A rendszer célja az idősek elszigeteltségének csökkentése, ugyanakkor a beszélgetések elemzésével a szakemberek például memóriazavarokra, kommunikációs nehézségekre, vagy akár demenciára utaló korai jeleket is észlelhetnek. Törvénymódosítást kezdeményezett az RMDS a 14 éven aluliak közúti kerékpározásának megkönnyítése érdekében. A jelenleg érvényes közlekedési szabályok értelmében ugyanis az említett korosztályhoz tartozó gyerekek felügyelet mellett és szervezett körülmények között sem használhatják a forgalmas útszakaszokat. Ezért a törvény kizárja őket a különböző kerékpáros, sport és szabadidős rendezvényeken való részvételből. Szabó Ödön, parlamenti képviselő, a törvénymódosítás kezdeményezője a Krónikának elmondta. A jogszabály szigorának enyhítése hozzájárulhat a bicikli használat szélesebb körben való elterjedéséhez, az egészséges életmódra neveléshez és a közlekedési kultúra növeléséhez.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első La Cocos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A La Cocos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. La Cocos hipermarket. Június 17-től. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az elmúlt időszak drágulási hullámai radikálisan megváltoztatták a romániai családok költségvetését. A legtöbbjük egyik hónapról a másikra él. Bár az elektronikus személyigazolvány előnyeiről rendszeresen tájékoztattak a hatóságok, a lakosság egy része mégis vonakodik lecserélni a régi okmányát. Románia rögzíti az Európai Unió legmagasabb iskola elhagyási rátáját a 18 és 24 év közötti fiatalok körében. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Az elmúlt időszak drágulási hullámai radikálisan megváltoztatták a romániai családok költségvetését. Az élelmiszerektől és a közüzemi díjaktól kezdve a lakbérig, a hitelkamatokig és a közlekedésig szinte minden kiadás emelkedett. A legfrissebb számítások szerint egy két felnőttből és két gyermekből álló családnak havonta körülbelül 11.370 lejre van szüksége a tisztességes élethez. Ez az összeg közel 9%-kal magasabb, mint az előző évre számított érték. Ezek az összegek nem luxust jelentenek, hanem az alapvető kiadások fedezéséhez és a tisztességes életszínvonal fenntartásához szükségesnek ítélt költségvetést. A számításban szerepelnek az élelmiszer, lakás, közüzemi, ruházati, egészségügyi, oktatási, közlekedési, kommunikációs, szabadidős és a váratlan kiadások. Romániában sok háztartás a minimális fogyasztói kosár szintje alatti jövedelemmel él hónapról hónapra, amit inkább túlélésnek lehet már nevezni. Bár az elektronikus személyigazolvány előnyeiről rendszeresen tájékoztattak a hatóságok, a lakosság egy része vonakodik lecserélni a régi okmányát. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a csipet sok helyen még mindig nem tudják beolvasni. Ezért aki ügyet szeretne intézni, a személyi nyilvántartó által kibocsátott lakcímigazolást is hordoznia kell magával, mert az e-személyi hátoldalán nem szerepel az illető címe. Jelenleg ezek kiállításának költségét Európai Uniós források fedezik, ezért az érintettek számára ingyenes. Az ingyenesség megszűnését követően, vagyis július 1-től az elektronikus személyigazolvány díja 70 lej, az egyszerű személyigazolványé pedig 40 lej lesz. Románia rögzíti az Európai Unió legmagasabb iskola elhagyási rátáját a 18 és 24 év közötti fiatalok körében, derül ki az Eurostat adataiból. A statisztikák szerint a hazai fiatalok 15,5%-a hagyja el idő előtt az oktatási és szakképzési rendszert. Az EU-ban a 18 és 24 év közötti fiatalok átlagosan 9,1%-a hagyja el korán az oktatási és képzési rendszert. Románia után a legmagasabb rátát Németországban és Spanyolországban mérték. Európai szinten az iskola elhagyás lényegesen gyakoribb a férfiak, mint a nők körében. Az Eurostat arra is rávilágított, hogy az oktatási rendszert korán elhagyó fiatalok komoly nehézségekkel szembesülnek a munkaerőpiacon való elhelyezkedés során. Az iskola elhagyók alig egy negyede tud csak elhelyezkedni.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: valahol alszik már egy apró kisgyerő.
1: Egy óra csak magyarul. Ez a 20 FM zenevonat.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
1: Ez a Zenevonat
0: a Plusz FM-en.
1: A legnagyobb magyar slágerek, igazi különlegességek.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operettslágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Felpesdült a romániai munkaerőpiac, legalábbis az idei év eddig eltelt időszakában rekordot döntött a munkahelyet keresők száma. A diákoknak, a nyugdíjasoknak és a kisgyermekes szülőknek is kedvezhet az a törvénytervezet, amely megszüntetné a részmunkaidős szerződések többletadóztatását. Újra aranyat ér a repce, a növény ugyanis hosszú ideje a biodízel gyártás egyik legfontosabb alapanyagának számít. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Felpesdült a romániai munkaerőpiac, legalábbis az idei év eddig eltelt időszakában rekordot döntött a munkahelyet keresők száma. Az év eleje óta 131 ezer új álláskeresővel bővült azoknak a száma, akik az eJobs állásközvetítő platformon regisztráltak. Ez 13%-os növekedést jelent, derül ki a platform elemzéséből. Ugyanakkor az aktivitás is rekordszámokat mutatott. Havonta átlagosan 1,1 millió jelentkezést nyújtottak be azok, akik első munkahelyüket keresik, vagy fiatalként most lépnének be először a munkaerőpiacra. A jelöltek körében tapasztalható pezsgés a piac újra kalibrálásának időszakában jelentkezik, amikor szinte minden szakmai kategóriában megnövekedett a toborzási tevékenység, és a prioritások tekintetében van egy közös elem, a pénzügyi stabilitás. A diákoknak, a nyugdíjasoknak és a kisgyermekes szülőknek is kedvezhet az a törvénytervezet, amely megszüntetné a részmunkaidős szerződések többletadóztatását. A kezdeményezés elfogadása esetén új lendületet kaphatnak a napi 4-6 órás állások, amelyek az elmúlt években visszaszorultak. Ha a parlament véglegesen elfogadja a jogszabályt, 2027-től a részmunkaidőben dolgozók után fizetendő adókat és járulékokat kizárólag a ténylegesen megszerzett jövedelem alapján számítanák ki. A törvényjavaslat támogatói arra is felhívják a figyelmet, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése segíthetne a fiatalok munkanélküliségének mérséklésében. Érdekes jelenségre hívják fel a figyelmet az agrárszakemberek. A június végén és júliusban betakarításra kerülő repce iránt mutatkozik idén a legnagyobb kereslet a gabonafélék és az olajos növények közül. A repce iránt már 2022-ben is rendkívül nagy kereslet mutatkozott az ukrajnai háború kitörését követő energiaárrobbanás miatt. A növény ugyanis hosszú ideje a biodízel gyártás egyik legfontosabb alapanyagának számít. Megújuló energiaforrásként hozzájárulhat a kőolaj felhasználás csökkentéséhez, miközben alacsonyabb üvegházhatású gázkibocsátást eredményez, mint a fosszilis dízel. Bár az egyik leggyakrabban említett hátránya, hogy versenyt támaszthat az élelmiszertermeléssel szemben a termőterületekért, az energiaválságok idején egyre több ország tekint rá stratégiai jelentőségű növényként.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az Új Otthon program. Mesterséges intelligencia segíti az idős gondozást Szalacson. Törvénymódosítást kezdeményezett az RMDS a 14 éven aluliak közúti kerékpározásának megkönnyítése érdekében. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az Új Otthon program, derül ki a pénzügyminisztérium jogszabálytervezetéből. A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlanpiaci helyzet indokolja. A lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást, különösen azoknak, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek. A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió lejes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzálók hitelezés alakulása és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja. Emellett a kedvező finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. Egy közel 4,8 millió leértékű szociális fejlesztési projekt indult el Szalacs községben, mely integrált otthoni gondozási szolgáltatást hoz létre a településen élő kiszolgáltatott helyzetű idősek számára. Ennek keretében az idősek legalább egy éven át személyre szabott támogatást kapnak, miközben saját otthonukban maradhatnak. A kezdeményezés legérdekesebb eleme az, hogy mesterséges intelligenciára épülő digitális rendszert alkalmaznak az otthoni gondozásban. Az idősek számára táblagépeken és hangalapú eszközökön keresztül elérhető virtuális asszisztens napi kapcsolatot tart majd a felhasználókkal. A rendszer célja az idősek elszigeteltségének csökkentése, ugyanakkor a beszélgetések elemzésével a szakemberek például memóriazavarokra, kommunikációs nehézségekre, vagy akár demenciára utaló korai jeleket is észlelhetnek. Törvénymódosítást kezdeményezett az RMDS a 14 éven aluliak közúti kerékpározásának megkönnyítése érdekében. A jelenleg érvényes közlekedési szabályok értelmében ugyanis az említett korosztályhoz tartozó gyerekek felügyelet mellett és szervezett körülmények között sem használhatják a forgalmas útszakaszokat. Ezért a törvény kizárja őket a különböző kerékpáros, sport és szabadidős rendezvényeken való részvételből. Szabó Ödön, parlamenti képviselő, a törvénymódosítás kezdeményezője a Krónikának elmondta. A jogszabály szigorának enyhítése hozzájárulhat a bicikli használat szélesebb körben való elterjedéséhez, az egészséges életmódra neveléshez és a közlekedési kultúra növeléséhez.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az elmúlt időszak drágulási hullámai radikálisan megváltoztatták a romániai családok költségvetését. A legtöbbjük egyik hónapról a másikra él. Bár az elektronikus személyigazolvány előnyeiről rendszeresen tájékoztattak a hatóságok, a lakosság egy része mégis vonakodik lecserélni a régi okmányát. Románia rögzíti az Európai Unió legmagasabb iskola elhagyási rátáját a 18 és 24 év közötti fiatalok körében. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Az elmúlt időszak drágulási hullámai radikálisan megváltoztatták a romániai családok költségvetését. Az élelmiszerektől és a közüzemi díjaktól kezdve a lakbérig, a hitelkamatokig és a közlekedésig szinte minden kiadás emelkedett. A legfrissebb számítások szerint egy két felnőttből és két gyermekből álló családnak havonta körülbelül 11.370 lejre van szüksége a tisztességes élethez. Ez az összeg közel 9%-kal magasabb, mint az előző évre számított érték. Ezek az összegek nem luxust jelentenek, hanem az alapvető kiadások fedezéséhez és a tisztességes életszínvonal fenntartásához szükségesnek ítélt költségvetést. A számításban szerepelnek az élelmiszer, lakás, közüzemi, ruházati, egészségügyi, oktatási, közlekedési, kommunikációs, szabadidős és a váratlan kiadások. Romániában sok háztartás a minimális fogyasztói kosár szintje alatti jövedelemmel él hónapról hónapra, amit inkább túlélésnek lehet már nevezni. Bár az elektronikus személyigazolvány előnyeiről rendszeresen tájékoztattak a hatóságok, a lakosság egy része vonakodik lecserélni a régi okmányát. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a csipet sok helyen még mindig nem tudják beolvasni. Ezért aki ügyet szeretne intézni, a személyi nyilvántartó által kibocsátott lakcímigazolást is hordoznia kell magával, mert az e-személyi hátoldalán nem szerepel az illető címe. Jelenleg ezek kiállításának költségét Európai Uniós források fedezik, ezért az érintettek számára ingyenes. Az ingyenesség megszűnését követően, vagyis július 1-től az elektronikus személyigazolvány díja 70 lej, az egyszerű személyigazolványé pedig 40 lej lesz. Románia rögzíti az Európai Unió legmagasabb iskola elhagyási rátáját a 18 és 24 év közötti fiatalok körében, derül ki az Eurostat adataiból. A statisztikák szerint a hazai fiatalok 15,5%-a hagyja el idő előtt az oktatási és szakképzési rendszert. Az EU-ban a 18 és 24 év közötti fiatalok átlagosan 9,1%-a hagyja el korán az oktatási és képzési rendszert. Románia után a legmagasabb rátát Németországban és Spanyolországban mérték. Európai szinten az iskola elhagyás lényegesen gyakoribb a férfiak, mint a nők körében. Az Eurostat arra is rávilágított, hogy az oktatási rendszert korán elhagyó fiatalok komoly nehézségekkel szembesülnek a munkaerőpiacon való elhelyezkedés során. Az iskola elhagyók alig egy negyede tud csak elhelyezkedni.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Ez a Plusz FM Nagyvárad.
1: Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Felpesdült a romániai munkaerőpiac, legalábbis az idei év eddig eltelt időszakában rekordot döntött a munkahelyet keresők száma. A diákoknak, a nyugdíjasoknak és a kisgyermekes szülőknek is kedvezhet az a törvénytervezet, amely megszüntetné a részmunkaidős szerződések többletadóztatását. Újra aranyat ér a repce, a növény ugyanis hosszú ideje a biodízel gyártás egyik legfontosabb alapanyagának számít. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Felpesdült a romániai munkaerőpiac, legalábbis az idei év eddig eltelt időszakában rekordot döntött a munkahelyet keresők száma. Az év eleje óta 131 ezer új álláskeresővel bővült azoknak a száma, akik az eJobs állásközvetítő platformon regisztráltak. Ez 13%-os növekedést jelent, derül ki a platform elemzéséből. Ugyanakkor az aktivitás is rekordszámokat mutatott. Havonta átlagosan 1,1 millió jelentkezést nyújtottak be azok, akik első munkahelyüket keresik, vagy fiatalként most lépnének be először a munkaerőpiacra. A jelöltek körében tapasztalható pezsgés a piac újra kalibrálásának időszakában jelentkezik, amikor szinte minden szakmai kategóriában megnövekedett a toborzási tevékenység, és a prioritások tekintetében van egy közös elem, a pénzügyi stabilitás. A diákoknak, a nyugdíjasoknak és a kisgyermekes szülőknek is kedvezhet az a törvénytervezet, amely megszüntetné a részmunkaidős szerződések többletadóztatását. A kezdeményezés elfogadása esetén új lendületet kaphatnak a napi 4-6 órás állások, amelyek az elmúlt években visszaszorultak. Ha a parlament véglegesen elfogadja a jogszabályt, 2027-től a részmunkaidőben dolgozók után fizetendő adókat és járulékokat kizárólag a ténylegesen megszerzett jövedelem alapján számítanák ki. A törvényjavaslat támogatói arra is felhívják a figyelmet, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése segíthetne a fiatalok munkanélküliségének mérséklésében. Érdekes jelenségre hívják fel a figyelmet az agrárszakemberek. A június végén és júliusban betakarításra kerülő repce iránt mutatkozik idén a legnagyobb kereslet a gabonafélék és az olajos növények közül. A repce iránt már 2022-ben is rendkívül nagy kereslet mutatkozott az ukrajnai háború kitörését követő energiaárrobbanás miatt. A növény ugyanis hosszú ideje a biodízel gyártás egyik legfontosabb alapanyagának számít. Megújuló energiaforrásként hozzájárulhat a kőolaj felhasználás csökkentéséhez, miközben alacsonyabb üvegházhatású gázkibocsátást eredményez, mint a fosszilis dízel. Bár az egyik leggyakrabban említett hátránya, hogy versenyt támaszthat az élelmiszertermeléssel szemben a termőterületekért, az energiaválságok idején egyre több ország tekint rá stratégiai jelentőségű növényként.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Jöme speci magu.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az Új Otthon program. Mesterséges intelligencia segíti az idős gondozást Szalacson. Törvénymódosítást kezdeményezett az RMDS a 14 éven aluliak közúti kerékpározásának megkönnyítése érdekében. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az Új Otthon program, derül ki a pénzügyminisztérium jogszabálytervezetéből. A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlanpiaci helyzet indokolja. A lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást, különösen azoknak, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek. A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió lejes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzálog hitelezés alakulása és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja. Emellett a kedvező finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. Egy közel 4,8 millió leértékű szociális fejlesztési projekt indult el Szalacs községben, mely integrált otthoni gondozási szolgáltatást hoz létre a településen élő, kiszolgáltatott helyzetű idősek számára. Ennek keretében az idősek legalább egy éven át személyre szabott támogatást kapnak, miközben saját otthonukban maradhatnak. A kezdeményezés legérdekesebb eleme az, hogy mesterséges intelligenciára épülő digitális rendszert alkalmaznak az otthoni gondozásban. Az idősek számára táblagépeken és hangalapú eszközökön keresztül elérhető virtuális asszisztens napi kapcsolatot tart majd a felhasználókkal. A rendszer célja az idősek elszigeteltségének csökkentése, ugyanakkor a beszélgetések elemzésével a szakemberek például memóriazavarokra, kommunikációs nehézségekre, vagy akár demenciára utaló korai jeleket is észlelhetnek. Törvénymódosítást kezdeményezett az RMDS a 14 éven aluliak közúti kerékpározásának megkönnyítése érdekében. A jelenleg érvényes közlekedési szabályok értelmében ugyanis az említett korosztályhoz tartozó gyerekek felügyelet mellett és szervezett körülmények között sem használhatják a forgalmas útszakaszokat. Ezért a törvény kizárja őket a különböző kerékpáros, sport és szabadidős rendezvényeken való részvételből. Szabó Ödön, parlamenti képviselő, a törvénymódosítás kezdeményezője a Krónikának elmondta. A jogszabály szigorának enyhítése hozzájárulhat a bicikli használat szélesebb körben való elterjedéséhez, az egészséges életmódra neveléshez és a közlekedési kultúra növeléséhez.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampbe fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az elmúlt időszak drágulási hullámai radikálisan megváltoztatták a romániai családok költségvetését. A legtöbbjük egyik hónapról a másikra él. Bár az elektronikus személyigazolvány előnyeiről rendszeresen tájékoztattak a hatóságok, a lakosság egy része mégis vonakodik lecserélni a régi okmányát. Románia rögzíti az Európai Unió legmagasabb iskola elhagyási rátáját a 18 és 24 év közötti fiatalok körében. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Az elmúlt időszak drágulási hullámai radikálisan megváltoztatták a romániai családok költségvetését. Az élelmiszerektől és a közüzemi díjaktól kezdve a lakbérig, a hitelkamatokig és a közlekedésig szinte minden kiadás emelkedett. A legfrissebb számítások szerint egy két felnőttből és két gyermekből álló családnak havonta körülbelül 11.370 lejre van szüksége a tisztességes élethez. Ez az összeg közel 9%-kal magasabb, mint az előző évre számított érték. Ezek az összegek nem luxust jelentenek, hanem az alapvető kiadások fedezéséhez és a tisztességes életszínvonal fenntartásához szükségesnek ítélt költségvetést. A számításban szerepelnek az élelmiszer, lakás, közüzemi, ruházati, egészségügyi, oktatási, közlekedési, kommunikációs, szabadidős és a váratlan kiadások. Romániában sok háztartás a minimális fogyasztói kosár szintje alatti jövedelemmel él hónapról hónapra, amit inkább túlélésnek lehet már nevezni. Bár az elektronikus személyigazolvány előnyeiről rendszeresen tájékoztattak a hatóságok, a lakosság egy része vonakodik lecserélni a régi okmányát. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a csipet sok helyen még mindig nem tudják beolvasni. Ezért aki ügyet szeretne intézni, a személyi nyilvántartó által kibocsátott lakcímigazolást is hordoznia kell magával, mert az e-személyi hátoldalán nem szerepel az illető címe. Jelenleg ezek kiállításának költségét Európai Uniós források fedezik, ezért az érintettek számára ingyenes. Az ingyenesség megszűnését követően, vagyis július 1-től az elektronikus személyigazolvány díja 70 lej, az egyszerű személyigazolványé pedig 40 lej lesz. Románia rögzíti az Európai Unió legmagasabb iskola elhagyási rátáját a 18 és 24 év közötti fiatalok körében, derül ki az Eurostat adataiból. A statisztikák szerint a hazai fiatalok 15,5%-a hagyja el idő előtt az oktatási és szakképzési rendszert. Az EU-ban a 18 és 24 év közötti fiatalok átlagosan 9,1%-a hagyja el korán az oktatási és képzési rendszert. Románia után a legmagasabb rátát Németországban és Spanyolországban mérték. Európai szinten az iskola elhagyás lényegesen gyakoribb a férfiak, mint a nők körében. Az Eurostat arra is rávilágított, hogy az oktatási rendszert korán elhagyó fiatalok komoly nehézségekkel szembesülnek a munkaerőpiacon való elhelyezkedés során. Az iskola elhagyók alig egy negyede tud csak elhelyezkedni.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Felpesdült a romániai munkaerőpiac, legalábbis az idei év eddig eltelt időszakában rekordot döntött a munkahelyet keresők száma. A diákoknak, a nyugdíjasoknak és a kisgyermekes szülőknek is kedvezhet az a törvénytervezet, amely megszüntetné a részmunkaidős szerződések többletadóztatását. Újra aranyat ér a repce, a növény ugyanis hosszú ideje a biodízel gyártás egyik legfontosabb alapanyagának számít. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Felpesdült a romániai munkaerőpiac, legalábbis az idei év eddig eltelt időszakában rekordot döntött a munkahelyet keresők száma. Az év eleje óta 131 000 új álláskeresővel bővült azoknak a száma, akik az eJobs állásközvetítő platformon regisztráltak. Ez 13%-os növekedést jelent, derül ki a platform elemzéséből. Ugyanakkor az aktivitás is rekordszámokat mutatott. Havonta átlagosan 1,1 millió jelentkezést nyújtottak be azok, akik első munkahelyüket keresik, vagy fiatalként most lépnének be először a munkaerőpiacra. A jelöltek körében tapasztalható pezsgés a piac újra kalibrálásának időszakában jelentkezik, amikor szinte minden szakmai kategóriában megnövekedett a toborzási tevékenység, és a prioritások tekintetében van egy közös elem, a pénzügyi stabilitás. A diákoknak, a nyugdíjasoknak és a kisgyermekes szülőknek is kedvezhet az a törvénytervezet, amely megszüntetné a részmunkaidős szerződések többletadóztatását. A kezdeményezés elfogadása esetén új lendületet kaphatnak a napi 4-6 órás állások, amelyek az elmúlt években visszaszorultak. Ha a parlament véglegesen elfogadja a jogszabályt, 2027-től a részmunkaidőben dolgozók után fizetendő adókat és járulékokat kizárólag a ténylegesen megszerzett jövedelem alapján számítanák ki. A törvényjavaslat támogatói arra is felhívják a figyelmet, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése segíthetne a fiatalok munkanélküliségének mérséklésében. Érdekes jelenségre hívják fel a figyelmet az agrárszakemberek. A június végén és júliusban betakarításra kerülő repce iránt mutatkozik idén a legnagyobb kereslet a gabonafélék és az olajos növények közül. A repce iránt már 2022-ben is rendkívül nagy kereslet mutatkozott az ukrajnai háború kitörését követő energiaárrobbanás miatt. A növény ugyanis hosszú ideje a biodízel gyártás egyik legfontosabb alapanyagának számít. Megújuló energiaforrásként hozzájárulhat a kőolaj felhasználás csökkentéséhez, miközben alacsonyabb üvegházhatású gázkibocsátást eredményez, mint a fosszilis dízel. Bár az egyik leggyakrabban említett hátránya, hogy versenyt támaszthat az élelmiszertermeléssel szemben a termőterületekért, az energiaválságok idején egyre több ország tekint rá stratégiai jelentőségű növényként.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.